azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Rádio Andri.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

cigaret, nem leszek sem erre. Egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom,

0: jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Lemondott a kormilláncról és a kormillánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a kormilláncról és a kormilánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar kormilánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Solgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgó-Tarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggelt 6 óra múlt 3 perccel szeptember 3-án. Ugye, hogy nem is volt olyan nehéz az a szerda, és már itt is a folytatás. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban indulj.

0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrics, reggel 6 óra múlt 12 perccel szeptember 3-án. Mindjárt rátérünk a világra, de előtte gyorsan lessük meg mai időjárásunkat. Szinte hideg van, ma is 14 fok környékén járunk, tök kellemes, tök jó. Ami már annyira nem jó, hogy megint 30 fok környékén alakul majd a maximum, és többségében a napsütési lesz a főszerep ma. Tegnap délután is valahogy olyan furcsán meleg volt, szerintem ma is hasonló lesz majd az idő. Annyi, hogy estére érkezhetnek felhők, ezen túl viszont nem zavar majd be a képbe semmi, lengyelruha napszemüveggel nyilvánvalóan divat tippünk. Aztán fontos megjegyezni még, hogy továbbra is tart a parlagfűszezon, erre érdemes tehát felkészülni. Aztán az orvos meteorológiára is térjünk ki, egy picikét, egy gyenge hidegfront érzékeltetheti kissé hatását, ez lehet fejfájás, keringési panasz és vérnyomás probléma egyaránt, úgyhogy erre is érdemes tehát odafigyelni. Jó, így készüljön tehát akkor mára, és akkor lássuk a világot. Ugye szeptember 1-én tartottam meg a 2026-2027-es tanévének tanévnyitó ünnepségét a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara. Berlinger Attila polgármester pedig arról beszélt az eseményen, hogy miért fontos egy erős felsőoktatási intézmény jelenléte Szekszárdon, és ezt mindjárt meg is hallgathatjuk mi is, hogyha minden igaz.
1: Egy olyan rendhagyó tanívító ünnepsége vehettünk részt a Pécsi Tudományegyetem KPVK karán, amely egy korszak talán lezárása és egy új korszak indulását is jelenti. Ez semmi másra nem magyarázható, mint azzal, hogy 50 éve, jövőre lesz 50 éve, 1977-ben, hogy megnyitotta Tolna megye első és azóta is egyetlen felsőoktatási intézménye kapuit, és bizony ebben az 50 évtizedben nagyon sok minden változott. Változott a képzés, változott a felsőoktatás helyzete, egy akkori kaposvári főiskola kihelyezett tagozatából több mint 10 éve már egy egyetemi kar létezik itt Szekszárdon, de egy dolog nem változott. Az, hogy Szekszárdnak és Tolna megyének szüksége van egy erős felsőoktatásra, szüksége van fiatalokra, és szüksége van nappali tagozatos hallgatókra. Ezt hangsúlyoztam is a nyitó beszédben, ugyanis nem tudok személyes kötődés nélkül beszélni azokról az évekről, amikor 1990-től én is ennek a karnak, az akkor éppen önállósodó I.S. Gyula Pedagógiai Főiskolának a hallgatója lehettem, és azok az évek, azok az évtizedek, talán lehet így is mondani, nagyon sokáig, akár évi 1000-1200 nappali tagozatos hallgatót jelentett itt Szekszárdon. Egy ekkora tömegű, ilyen szép számú fiatalság megjelenik a város hétköznapi életében, megjelenik a kulturális területen, megjelenik az intézményekben, a szórakozóhelyeken, a város közösségi életében, amikor egy főiskolai klub működik, amikor sportegyesületekben játszanak az itt tanuló hallgatók, akik bizony nem csak egy-két napra ejtették útjukba a várost, hanem akár még hétvégén is itt maradtak és követték a város eseményét, részt vettek benne. Ezt a következő 50 évet kívánom én ennek a karnak, hogy újra visszatérjen ide ez az élet. Ez természetesen egy felsőoktatásban egy nagyon hosszú folyamat.
0: Na hát akkor köszönjük Berlinger Attila polgármesternek, hogy elmondta, miért fontos Szekszárdnak, hogy legyen erős felsőoktatási intézmény. Hát nagyjából ennyit a világról, kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd, de erre még zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és szeptember 3-a van ugyebár, ami azt jelenti, hogy ma Hilda ünnepelhet. Így is van, ha Hilda egy német eredetű név, a Hild elemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, jelentése harc, harcos nő, ez mondjuk úgy a hangzásából is egyértelmű lehetett volna. Sok-sok boldogságot Hildának, Gergelynek, Csobánnak, Piusznak, Szerafinának, szintén zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Rádió Antrit.

0: lennia.
1: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát szeptember 3-a szülöttei. Például olyan híres neves emberek, mint Fodor Tamás, Jászai Mari Díjas magyar színész rendező, vagy Sáfár Anikó magyar színésznő, illetve Görbe Nóra magyar színésznő, ugye Linda maga, ha még emlékszik arra az ikonikus, hát mondjuk úgy, hogy ikonikus sorozatra, de ma ünnepelhet még Charlie Sheen, Golden Globe díjas amerikai színész, talán nem kell bemutatni, ugye Két pasi meg egy kicsi, azt hiszem ez volt az a nagyon, hazánkban is nagyon népszerű szitkom, ami ment, illetve Gyurkovics Ferenc, magyar válogatott súlyemelő szövetségi kapitány, még a mai nap születte, sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen?
5: Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Csodás csütörtök reggel, szeptember 3-án, 6:41-kor, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem, mert hogy 301-ben, csak így 301-ben, San Marino elnyerte függetlenségét, ezzel pedig San Marino a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság, ha minden igaz. Ez kis érdekesség, én nem tudtam például. Aztán 1857-ben e napon felavatták a Miskolci Nemzeti Színházat, 1976-ban a Viking 2 landolt a Marson, és fotókat küldött annak felszínéről, végül pedig 1988-ban e napon Lakitelken 400 alapító részvételével párttá alakult a Magyar Demokrata Fórum. Hát, hogy mi lett a vége, azt mind tudjuk. Na hát nagyjából ennyit a múltról, annyira nem volt ez most izgalmas, de hát vannak ilyen napok. Horoszkóppal folytatjuk, az biztos, hogy izgibb lesz, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antics, reggel 10 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Már kora reggel elszabadul a pokol a szűz munkahelyén, de csak akkor tetőzik igazán, amikor főnöke előveszi egy mulasztás miatt. Épp elég ez a kellemetlen szituáció ahhoz, hogy tönkre tegye az egész napját. Ne feledje, partnere nem tehet az egészről, így ha rajta próbálja levezetni, akkor bizony rosszul teszi. A mérleg erőfeszítés nélkül hiába is indul harcba, a sikert csak úgy közelítheti meg, ha alaposan kidolgozott stratégiával és jól kitervelt ötletekkel lép a küzdőtérre. Nem szabad veszítenie, mert még egyszer nem nyílik lehetősége az eredményes visszacsapásra. A csillagok állása szerint minden eshetősége megvan a győzelemre, a percnyi késlekedés nélkül cselekszik. A mai nap fontos határkő a Skorpió cégének életében, testileg, lelkileg felkészült egy kimerítő, fárasztó napra. Ennek azonban az ellenkezője történik. Alig van valami mozgás, míg a telefonok is elnémultak, s ha már így alakult, tegye színesebbé ezt a kánikulai napot az esti programmal. Kivált kép megnő az értéke annak, amit elveszítünk, a nyilas pedig elmegy a legvégső határig, amikor már hajszálon múlik, hogy jóvá tehetetlen hibát kövessen el. Könnyedén játszik mások érzelmeivel, és ezt sokszor észre sem veszi, mint ahogy az sem, hogy önkéntelenül olyanokat büntet, akik vétlenek. Ha a bak kellő önmérsékletet tanúsít, sokkal több sikerre számíthat. Bízhat a következő hónapokban, mert jobbnak ígérkeznek az utána következőknél. Lápja meg kedvesét ma valamilyen bájos aprósággal. Úgy hozza az élet, hogy a vízöntőnek szeptemberben új feladatok kezdődnek, majd a régiek pedig ma-holnap lezárulnak. Ez kedvére van, mert szereti maga körül a rendet. Az ilyen apró dolgokban is élvezetét leli, hát még azokban, amelyek valóban örömteliek. Hát így készüljön, akkor a halakkal folytatjuk, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy húzzunk bele a horoszkóba, mert megint kifutunk az időből. Szóval, a halak ragyogó formában van, szédületes iramot diktál, és újabb csúcsokat hódít meg hivatásában. Célját elérte, mégis lehetnek kétségei képességeit illetően, de az is elképzelhető, hogy még nagyobb terveket dédelget a fejében. Aktivitása rendkívül élénk, mégsem ártana talán, ha egy kicsit visszafogná. A kós munkahelyén minden a legnagyobb rendben van. Az ő helyzete megingathatatlan, bár igaz, ami igaz, sok furcsaságot rebesgetnek a többiek átszervezésről, privatizációról, holmi furfangos ügyletekről, de hát ki tudja, lehet, hogy a fele sem igaz annak, amit beszélnek. A bika továbbra is kutyaszorítóban érezheti magát, ám most elsősorban az anyagiak miatt kellene aggódnia. Öröm az ürömben, hogy olyan tevékenység révén szerezhet pénzt, amit önmegvalósításnak érez, ami eddig esetleg csupán a hobbija volt. Most végre hasznát veheti a kreativitásának. Az ikrek szereti a munkáját, a hivatását, de amit mostanában kell megélnie, az valósággal letaglózhatja. Annál is inkább, mert ő is megváltozott. Akár bevallja magának, akár nem, szeretne az élre törni. A ráknak a pénzügyei, a vállalkozás kérdései kerülnek előtérbe a mai napon. Sokat kereshet, de vagy nagyon nagy energiabefektetéssel, vagy nagyon sokat követel öntől anyagiakban az üzlet. Alaposan mérlegelnie kell, hogy mit ér önnek. Meg ez az egész, nehogy végül, ahogy mondani szokás, többe kerüljön a leves, mint a hús. Ha van ilyen mondás. Az oroszlán ma a szokottnál több időt szentel családi életére. Az utóbbi időben felgyülemlett otthoni problémáit többnyire a szőnyeg alá söpörtes, ez előbb-utóbb megbosszulhatja magát. Okosabb, ha leül és megpróbálja megbeszélni, tisztázni a vitás kérdéseket, keresni a megegyezést. Hát így készüljön már a jó szerencsét. Óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagja is. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi volt a legnagyobb időpazarlás, amire csak utólag jöttek rá. Beszéljünk egy kicsit erről. A hírek után kezdünk, maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét. Rádió Andrét.
4: Áramot vezetett a zsolnai mauzóleum kapujába egy pécsi férfi. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói.

0: ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetést szabott ki a pécsi törvényszék. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízatás jár le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb egy éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Rekordkísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. 25 órás megszakítás nélküli musical előadást tartanak, Dobban a rekord 2 címmel. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el, a teátrum művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A kezdeményezés az első musicalek éjszakája és Ember már korábbi rekord kísérletének sikerét követi, amelynek során a színművész egy maratoni 27 órás megszakítás nélküli musical szövegkönyv felolvasással állított fel új magyar rekordot. Magyarország blokkolta Ukrajna csatlakozási tárgyalását. A Kijev Poszt az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Budapest csak akkor oldaná fel vétóját, ha Kijev előrelépést mutat az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. A második klaszter a belső piac, a harmadik klaszter pedig a versenyképesség és az inkluzív növekedés kérdéseit foglalja magába. Magyarország korábban már a második-hatodik klaszter technikai munkáját is blokkolta, később azonban hozzájárult a hatodik klaszter, a kül- és biztonságpolitikai, kereskedelmi és harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó fejezet tárgyalásához.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon, megerősödik az északnyugati szél. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 3-án 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Vali, jó reggelt!
6: Jó reggelt mindenkinek, szia Dávid!
5: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy mi volt a legnagyobb időpazarlásuk, amire csak úgy utólag jöttek rá. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehol!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: 7 óra múlt 12-13 perccel szeptember 3-án egy csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét ma. Azt kérdezzük tőlük, hogy mi volt a legnagyobb időpazarlás, amire nyilvánvalóan csak utólag jöttek rá. Vali, neked van
1: nincs,
0: valami?
1: Nincs olyan, hogy elvesztegetett idő.
0: Nincs.
1: Az valamiért, az ott van, és van valami tanulság belőle, vagy tanulnival. Szerintem nincs olyan.
0: Na, ez egy érdekes aspektus.
1: Én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy elvesztegetett idő. Mert akkor addig mondjuk arra kell figyelni, és nem más. Tehát, hogy mindennek megvan az értelme.
0: Jó. Hallgassuk a napjátos tagjait. Hát, ha ők hasonlóan, vagy éppenséggel nem hasonlóan gondolkodnak. Kezdjük Évivel.
1: Évi hangja sokak számára ismerősen csenket, hiszen egy ideig az Antrit reggel csapatát erősítette.
0: No, azt mondja, hogy elvileg halljuk is.
2: Most őszintén megmondom, fogalmam sincs. Mert hogy már utólag így nem nagyon szoktam gondolkodni. Így visszafele nem nagyon szoktam nézni, vagy nem tudom. Ha meg visszafele nézek, és úgy látom, hogy fú, ez nem volt valami jó dolog, akkor mégis úgy gondolkodom, mert ugye a világlátásomban az van benne, hogy de mégiscsak annak akkor ott volt valami helye, volt valami szerepe. Ezért aztán az nem lehet időpazarlás. Szóval szerintem nincs ilyen, hogy időpazarlás. Mindennek megvan az adott időben a helye. Hát jó van mondjuk, nem tudom, egész nap feküdni az ágyban és nézni a plafont, de most erre is azt tudnám mondani, hogy lehet, hogy az adott embernek éppen akkor arra van szüksége. Szóval szerintem ez irreleváns a kérdés. Ám most bocsánat, hogy rátok tolom a felelősséget, amiért nem tudok válaszolni, de erre nem tudok válaszolni. Számomra ilyen nincs, hogy időpazarlás. Maximum, hogyha valaki untat, és hagyom, hogy untasson. Na az saját magammal szemben egy szemét dolog, hogy én hagyom magam megöletni az unalomtól más által, miközben azt is mondhatnám, hogy figyelj, bocs, de erre nekem nincs időm, hogy itt engem te untass.
0: Na.
1: Meg a hasonló, de ennek az untatásnak is van akkor tanulság, mert akkor azt mondom, hogy én többet ilyet nem engedek meg magamnak, tehát meg volt az értelme.
0: Na jó, de is, hogyha mégis megengeded magadnak még egyszer.
1: Hát akkor meg tanulok, tehát hát akkor rájövök meg. Én, hát persze, akkor tanulod, akkor jaj, hát akkor, mert akkor mondjuk nem mertem nemet mondani, nem mertem határt húzni, és akkor ez addig fog megismétlődni. Na, úgyhogy azért Évi nagyjából egyetért velem.
0: Igen, nagyjából, sőt.
1: Sőt, igazából egyetért velem.
0: Igen, folytassuk is Ádámmal, hát ha ő majd nem ért
1: velem. Ádám a vidámság, a jó kedv és a tisztelet megtestesítője, aki tele van múlttal és reményteli jövővel.
0: Na, hallgassuk.
3: Nincs ilyen. Tehát azért, mint számomra ilyen, hogy időpazarlás, nekem minden egyfajta tapasztalás. Tehát, hogyha ha még várakoznom is kell valamire, az is ad okot arra, hogy átgondolja bizonyos dolgokat. Én például nagyon sokszor olyankor gondolok ki, például egy fellépéssel kapcsolatos részleteket, vagy elképzelek olyan dolgot, ami számomra fontos, és próbálom agyban, tehát gondolatban megoldani. Tehát nekem nincs időpazarlás, mert bármit csinálok, hogyha nem konkrétan is csinálom, tehát valami oknál fogva nekem ott várni kell, akkor is próbálom hasznosan eltölteni gondolatilag azt az időt.
1: Na.
0: Akkor Adam, ez se jött be.
1: Ez se drukkolsz, hogy valaki más, hogy gondol.
0: Hogy ne drukkolj.
1: Mert te nem így gondolod egyébként?
0: Hajlok e felé egyébként, de azért van benne ez, hogy utólag jössz rá, hogy valami időpocsékolás volt, tehát hogy mit tudom, én egy időben rengeteget videójátékoztam, és mikor nagyon felidegesített, akkor a cimborával, akivel játszottunk, akkor így előjött, hogy most nézd meg, ennyi órán van ebben a játékban adott esetben, ez alatt mondjuk megírhattam volna két regényt. De nyilván nem írtam volna meg a két regényt, mert ez nem csak úgy születik.
1: De ha megvan a tanulsága.
0: De milyen tanulság?
1: Hát az, hogy írhattál volna két, a felismerés.
0: De, és ez tanulság?
1: Akkor felismerés.
0: De pont ebből jön az, hogy jó, most akkor máshogy értelmezzük ugyanazt a szót, hogy te felismerés, de hogyha visszagondolsz arra, hogy az alatt, az idő alatt te mennyi minden más csinálhattál volna, akkor érezheted időpocsékolásnak azt, amit csináltál vagy, helyette.
1: Vagy egyszerűen jól érezted magad.
0: De nem éreztem jól magam.
1: Utólag, de közben igen?
0: Nem, közben sem.
1: Na jó.
0: Csak játszottam, mert játszani kellett.
1: Na mindegy, érted, na.
0: Én értem, de na. Te érted?
1: Én értem.
0: Na, jól van, akkor megegyezzünk ebben. Köszönjük Évinek és Ádámnak is, fő hárman vannak, még folytatjuk a dalok után.
4: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: 7 óra múlt 24 perccel szeptember 3-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy mi volt a legnagyobb időpazarlás, amit csak utólag jöttek rá, és igazából azt osztották meg, hogy nincs olyan, hogy időpazarlás. Hatalmas egyetértésben Valival, de hát ha majd most nagy Sasi megtöri ezt a láncot.
1: Sasi élete nagy kalandjának tekinti az újságírást, több saját sorozata is volt, könyveket is írt, pontosan 8-at, nagyjából 300 ember életrajzi interjújával.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát olyan emberekkel időt tölteni, akik nem építenek, tehát akik csak az időmet rabolták, semmi értelme nem volt, igazából a beszélgetés csak egy üres lózunk volt, tehát semmi értelme nem volt. Ezeket az időszakokat sajnálom, mert mást kellett volna, lehetett volna helyette olvasni, lehetett volna egy igazán építő beszélgetést másokkal folytatni, csak az ember ezt akkor per pillanat nehezen dönti el, amikor egy beszélgetés elkezdődik, mikor benne van, akkor meg már hát illetlenségnek tartja abba hagyni, de így visszagondolva sajnos volt pár ilyen beszélgetés, amit most úgy utólag úgy gondolok, hogy teljesen felesleges volt időt pazarolni rá.
0: Na.
1: Egyébként nekem is volt, tehát így ilyen szempontból gondolom végig, hogy nagyon sok olyan időm, energiám ment el olyan emberekre, akik most nagyon nem érdemelték meg azt, hogy én most beszélgessek vagy valami, de ennek meg kellett történni, hogy én rájöjjek, hogy én nem szeretnék ilyen emberekkel beszélgetni. És lehet, hogy az ember utólag dühös, hogy a rohadt életbe. Erre pazaroltam az időmet. De ha nem történik meg, akkor nem tudom, akkor többet viszont már nem fogom pazarolni az időmet arra, ami mondjuk nem az én, nem tudom, rezgésem.
0: Jó, oké. <okay. gül> Jó, tehát nyilvánvalóan, hogyha mindent úgy tekintünk az életben, hogy valamiből valahova, akkor oké, nincs olyan időpazarlás, mert hogy, de hogyha úgy gondolkodunk egy kicsit leegyszerűsítve, hogy igen, ott van egy adott eset, amiben benne voltam, és elvitt az időmet, és utólag visszagondolva nem volt értelme, nem ért annyit, mint amennyi időt mondjuk rászántam.
1: Igen, mondjuk egy bolti sorbálást, mondjuk ott ezt már nem tudom ennyire kielemezni, mondjuk akkor azt mondom, mondjuk egy bolti sorbálás, vagy hogy nem is kellett volna bemenni mondjuk azért a kenyérért a boltba, mert volt otthon.
0: Ja, na, például. Tehát
1: lehet, hogy ezt is tudnám boncolgatni a végtelenségig, de ne tegyük, akkor ez maradjon meg csak egy felesleges kenyérvásárlásnak.
0: Na, végre, ez az. Csak eljutunk valahova. Köszönjük már Sasinek, és ketten vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
3: Ez a Rádió Antrit.

0: 8:30 is elmúlt már egy perccel, ez az Antics reggel, elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy mi volt a legnagyobb időpazarlás, amire csak utólag jöttek rá, hogy az bizony időpazarlás volt, folytassuk gyorsan Istvánnal.
1: István korábban a jéghátán is megélt, ma már fontosabb számára a kényelem.
0: No, hallgassuk.
2: Ez most nem konkrétan egy esemény dologra vonatkozik, hanem 25 éves koromig nekem a lakóhelyem jelentette világot, egy veszült hely, és mikor onnét a honvédség kapcsán, tehát kerültem, akkor kitárult a világ. És utólag jöttem rá, hogy én roppant felesleges volt az a sok éven keresztül egy helyben topzódni. És utána igyekeztem bepótolni, akkor már megnyílott előttem a világ, szó szerint.
0: Na, szó szerint.
1: Na, mennyi? Ja, hát ennyi. Igen.
0: Hát igen, amikor ugye beszűkülve vagy mondjuk egy zsákfaluban adott esetben, ugye nincsen, nem volt internet, nem volt mit tudom.
1: Nem volt kitörési lehetőség.
0: Nem tudtál menni, nem tudtál semmit semmiről, mert ott éltél 25 évig abban a faluban adott esetben. És utána kikerülsz, és akkor így wow.
1: Aztán.
0: Ez kicsit hasonló, mint amit az egyetemen tapasztaltam mondjuk a Kóterban, hogy voltak azok a általában többnyire lányok voltak, akik a gimnáziumot azt tesz az igazi pedáns módon élték végig, hogy akkor haza tanulni, mit tudom én, nem bulika, nincs semmi.
1: És akkor utólag rájöttek,
0: hogy... Nem az, hogy nem tudom, hogy rájöttek, de amikor eljöttek az egyetemre és a koliba, és ugye akkor mit az első 3 hét az buli egy huzamban, akkor először még úgy nem, aztán pedig ők lettek a legnagyobb parti arcok, mert megvolt ez a kiszakadás élmény, ez a kinyílt a világ élmény,
1: igen,
0: ahogy István
1: igen,
0: is
1: igen,
0: mondta.
1: Igen. Szerintem akkor válik szomorúvá ez a kérdés, ez a történet, amikor az ember az élet végén jön rá dolgokra, hogy mennyi mindent elveszekedett, nem úgy élt meg, nem döntött másképp, nem választott mást.
0: Hát van egy film, a Mr. Nobody. Az nagyjából erről szól, ezek a választási pontok az életben, hogy mi lett volna, ha.
1: Igen.
0: Mi lett volna, ha, mi lett volna. Hát igen, ez egy nehéz, ez egy szomorú kérdés. No, de ne szomorkodjunk itt korán csütörtök reggel, hanem folytassuk Gáborral.
1: Gábor szeret inkognitóban élni, bár van, hogy hangját felismerik a rádióban.
0: Na, akkor hallgassuk.
3: Hát akármi töröm a fejem, nem, egyszerűen nem tudok ilyet mondani. Úgy vagyok, mint a Kapu Tibor az űrhajós, hogy bármilyen kísérletnek, bármi legyen a végeredménye, az sikeres. Tehát én úgy voltam vele, hogy bármennyi időt is töltöttem bármivel, ha az derült ki, hogy oké, tehát ha nem sikerült, vagy nem jött össze, vagy meddő volt, akkor abból is tanultam, hogy velem fölött volt szabad foglalkozni. De túl sok időt soha semmivel nem töltöttem, mert ez azért hamar kiderül. Tehát egyszerűen nem jut eszembe semmi, pedig már most azért 47 év mögöttem van, de hát, teljesen nem tudom megmondani. Szerintem, hála jó Istennek, a lekopogom most nem volt ilyen még, hála jó égnek ebben az életemben.
0: Na, visszatértünk. A kiinduló pontig.
1: Meg hogyha mondjuk nagyon sokáig van az ember egy olyan helyzetben, legyen az egy munkahely, vagy egy kapcsolat, bármilyen kapcsolat, és utólag jön rá valamire, és hogy ennyi időt pazarolt el arra, akkor az ember egy idő után dühös saját magára, nem? Hogy benne maradt egy onnan, abból a pontból már értelmetlen időszakban, nem?
0: Fogalmam
1: az is
0: sincs.
1: Belen.
0: Nem tudom. Nehezebb kérdés, mint aminek tűnik, de ettől függetlenül nem megyünk most le ilyen nagyon-nagyon mélységekbe. Ennyi elég volt belőle. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Formában vár téged a szexárdi hádaüzletünk. Szeptember 4-e péntektől kilós hádaüzletként várunk Szexárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új őszi árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogramm áron. Irány a háda!
7: Induljon!
5: Szombaton a Ritmus szüret. Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
9: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
10: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövid áruk, széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
11: Seleznik bolt, Szekszárd, Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
12: Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
10: És udvariasak.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os kilométernél a Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. Így a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot, így csak a külső sáv járható. Az 56-os főúton Várdomb és Dunaszekcső közötti szakaszon fát vágnak, a 17-es kilométertől a 32-es kilométerig haladnak, ezért ezen a szakaszon félpályás korlátozásra kell készülni, valamint a fák dönt és ekkor rövid időre megállíthatják a forgalmat. A 65-ös főúton Kégy térségében a 16-os kilométernél árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt útszűkületre kell számítani, a közlekedők fokozott figyelemmel haladjanak el a munkaterület mellett, illetve a már tegnap említett műszaki hibás jármű vesztegel a 63-as főút 11-es kilométerénél, és az információk szerint szeptember 4, ma van 3-a? Igen, akkor még holnap reggelig ott lesz, mert még tegnapra jósolták, hogy már tegnap elszállítják, legalábbis azt írta ki az útinfort, úgyhogy még holnap reggelig...
0: Késik a tréler biztos.
1: Lehet, lehetséges.
0: No, köszi Vali, hát jó sok minden van az utakon. Itt Szekszáron azt látom a térképen, amit már tegnap is láttunk, hogy a Rákóczinot a Damjanics környékén nem működik a lámpa, na erre érdemes figyelni. Emellett pedig a Tarcsain van kisebb dugó, illetve a buszpályaudvar környékén is lassabb haladásra kell számítani. Tehát beindult az iskola, nyilvánvalóan csatárnál is feltorlódhat a forgalom. Úgyhogy vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antwi Reggel, 7:48-kor, szeptember 3-án csütörtökön. Megint egy picit később vagyunk, de talán még nem késtünk le a titokról.
1: Hú, már 3 perccel.
0: Bizony.
1: Túl nagy változás nem lesz a tegnapi naphoz képest. Egyébként most olyan 19 fok körül van kinn a hőmérséklet, tehát egy kicsit felhősebb lesz talán ma az idő, mint tegnap volt, de kitart a 30 fok maximum délután, talán jobban feltámad a szél, csapadék nem várható, úgyhogy egy ilyen kis nyárias, kissé szeles felhős idő lesz ma.
0: Így van, ettől függetlenül divattipünk lengeruha napszemüveggel, mert azért hát írnak felhőket, de ki tudja, lehet csak bárány felhők.
1: Utána délután mentem, és nem volt már ez a nagyon nagy kánikula, hát meleg, nem, olyan tudom, 3 óra körül.
0: Hát, 4 órakor nekem melegem volt. Azt tudom. No, de hát ez már csak ilyen. Köszi, Vali. A pollen jelentés szerint továbbra is tart a parlag fűszezon, úgyhogy erre érdemes azért felkészülni. Az orvos meteorológia szerint pedig gyenge hidegfront érzékeltetheti hatását, ez lehet fejfájás, keringési panasz és a vérnyomás probléma egyaránt, erre is érdemes tehát azért odafigyelni a mai nap során, így készüljön, tehát hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk és összekezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei, ez az Antwi Reggel.

0: Ez az Antitrigger, 3 perc múlva lesz 8 óra szeptember 3-án, csütörtökön. Összekezdjük egy picikét az óránkat, a napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy mi volt a legnagyobb időpazarlás, amire csak utólag jöttek rá, hogy valójában az volt.
1: De azért nagyjából megegyezhetem, mert hogy ugyanazt mondták, hogy azért nem, nincsen, hogy elvesztegetett idő, vagy felesleges idő, hiszen utólag azért csak rájövünk, hogy miért is történt az meg. Nyilván bosszantó tud lenni, főleg ha mondjuk hosszabb időszakról van szó, vagy többször fordul elő ugyanaz, és akkor talán egy idő után rájövünk, akkor most már rájöttem, hogy miért, és többet nem fog előfordulni.
0: Hát, hogyha...
1: Ha rájövünk, igen. De ne várjunk életünk végéig, szerintem, mert az akkor szomorúvá is válhat.
0: Ez így igaz, de mi most nem szomorkodunk itt a reggelben, hanem azt mondjuk, hogy nincs olyan, hogy elpazarolt idő, mert mindenből tanulhatunk, vagy hát majdnem mindenből tanulhatunk.
1: Így van.
0: Álljunk hozzá így. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket is, elengedjük őket, és felkészülünk a következő óránk témájára, ami úgy szól, hogy születésnapra szabad nap? Jó ajándék? Nem jó ajándék? Mert a rendőrök a születésnapjuk alkalmából szabad napot kapnak szeptembertől. Ez a hír jelent meg tegnap, úgyhogy beszélgessünk erről, hogy álljunk meg itt, vagy egyébként miket lehetne még kitalálni a szülinapra a munkáltatóként. Úgyhogy beszéljünk erről a 744-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
5: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az éjféli láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
7: Egy délután tele élményekkel.
6: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
7: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
6: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
8: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
9: Tánctan folyamra, Gabikám!
8: De egyedül. És a férjed?
9: Remélem, hogy már ott vár.
8: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
9: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
8: És mégis honnan jött ez az ötlet?
9: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
8: És ki a tánctanár?
9: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
10: Ön is megtalálja a 0620-980-77-52-es telefonszámon.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Az iskolai menzáról loptak étel Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Ordókat találtak a Dunában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnal.

0: A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben, korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Hordókat találtak a Dunában a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. 110 fémhordót emeltek ki a Dunamedréből Újpesten az üdülősornál. A szakemberek a folyó alacsony vízállását kihasználva folytatják a meder tisztítását. A hordók mellett 15 gumiabroncsot, 100 kg egyéb vashulladékot és fél köbméter kommunális szemetet is összegyűjtöttek és elszállítottak. Korábban ugyancsak nagy mennyiségű gumiabroncsot távolítottak el a folyóból. Három újabb sebesült szállító járművet vehetett át a Magyar Honvédség, amivel 5 eszközre növekedett a Skorpió flotta, jelentette be a tárca. 2029-ig összesen 11 Skorpiót kaphat a Honvédség. Az új egészségügyi járművek elsőként Debrecenben és Várpalotán állnak szolgálatba, később pedig az MH további alakulatainak egészségügyi központjai is használhatják azokat. Az Iveco-alvázó Skorpió felépítményű járművek katonai feladatok egészségügyi biztosításában vesznek részt. A több mint 5 méter hosszú, 2 méternél szélesebb eszközök akár 6900 kg-mal terhelhetők. 120 km/órás végsebességre képesek, és nehéz terepviszonyok között is könnyedén használhatók.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érintheti, azonban délután oda is érkezik felhőzet. Helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 3-án, 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: És akkor mai témánk az, hogy a rendőrök szabadnapot kapnak szüninapra. Mit gondol erről? Beszéljünk róla a 74-444-444-en.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Ez az Antrics reggel, 9:01 szeptember 3-án csütörtökön. Mai témánk úgy hangzik, hogy születésnapra szabad nap, mert hogy a rendőrök születésnapjuk alkalmából szabad napot kapnak most szeptembertől, jött ki a hír tegnap, vagy tegnap előtt.
1: Ez egy remek dolog. Ezt el kell mondjam, hogy én bármelyik munkahelyemen dolgoztam eddig életemben, én a születésnapomat mindig kivettem szabadságnak. Ez valahogy nekem így jött. Uh-huh. Nekem ez így alap volt, hogyha nekem születésnapom van, akkor én arra a napra szabadságot kérek.
0: És mindig meg is kaptam?
1: Igen. Tehát ez egy... Igen. És akkor az így... Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így üdvözítő.
0: Üdvözítő?
1: Üdvözítő. Ez egy jó ötlet. Az meg pláne jó ötlet, ugye, hogy itt nincs megkülönböztetve ugye az, hogy most ki milyen pozícióban van, mert ugye a rendőrségen vannak ugye a hivatásosok, vannak ugye a rendvédelmi alkalmazottak, és vannak a munkavállalók, és ott azért szoktak lenni, hogy más beosztások vannak, és más juttatások például, úgyhogy ez így ennek én így külön örülök, hogy így mindenkire vonatkozik.
0: Tehát akkor nem csak a rendőrökre vonatkozik?
1: Tehát nem csak a hivatásos rendőrökre, hanem minden dolgozóra, aki a rendőrség kötelékében van és dolgozik, igen. És én azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet.
0: És állítólag nem is kell kérni külön.
1: Így van, és ráadásul, hogyha mondjuk hétvégére esik, vagy ünnepnapra, akkor sem veszik el, hanem mondjuk a következő munkanapra teszik át.
0: Hát ez meg csalás.
1: De nem.
0: De.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Én annak tartom. Mondom, én mindig kiveszem a születésnapomat. Bármi van.
0: Jó, hát nyilván. Igen. Ugye a Telexen jelent meg, vagy a Telexen találkoztunk először ezzel a cikkkel, és hát igazából ennyiről szól, amennyit elmondtunk nagyjából.
1: Uh-huh. Hát, hogy szolgáltmentességet biztosítanak a dolgozónak arra a napra.
0: Annyit írnak a végére, a bejelentésben nem egyértelmű, hogy extra szabadnapot kapnak a rendőrök, vagy csak nem kapnak aznapra beosztást, és ha utóbbi, akkor például az irodai munkakörben dolgozónak mikor kell ledolgozniuk ezt a napot?
1: Igen, mert hogy most ez a hivatalos szabadságkeret terhére megye, mondjuk valakinek jár, mint egy évben 25 nap szabadság, és hogy ez azon fölül van-e, vagy ez abban számít vele, de ha jól emlékszem, mert én dolgoztam 5 évet a rendőrségen, szolgálatmentesség, akkor az, ha jól emlékszem, akkor ez nem arra a szabadság terhére megy, hanem ez azon kívül van.
0: Te kapnak plusz egy napot.
1: Úgymond, egy szolgálatmentes napot. Igen, aztán lehet, hogy fenntartom a tévedés lehetőségét, de én ezt úgy értelmezem. Igen.
0: Na, de kérdés az, hogy álljunk-e meg a rendőröknél, vagy pedig mindenkinek járjon egy plusz szabadnap a születésnapjára?
1: Hát most abból indulunk ki, hogy azért nyilván bizonyos százalékával rendelkezik a munkáltató és munkavállaló is, hogy mennyi szabadságot lehet kivenni, kiadni. Én azt gondolom, hogy egyénileg bárki dönthet úgy, hogy előre tervezem, hogy na, nekem ekkor van a szabad, vagy a születésnapom, és én kiveszek arra egy nap szabad napot.
0: Na, de most itt nem arról van szó, hogy te kiveszel.
1: Na, de nem is kell megindokolni.
0: Most itt arról van szó, hogy nem az, hogy plusz egy, hogy elveszel egy szabadságot.
1: Hogy alapból
0: biztosítsa. Igen, a keretből, hanem alapból legyen egy ilyen plusz nap a szülinapra.
1: Nem tudom, ez egy, mondjuk lehet, hogy ez egy ilyen jó hirdetésben menne, hogy keressük a munkatársunkat, és egyébként a születésnapod nálunk szabadnak.
0: Nem az lenne a fiatalos társaság, gyümölcsnap.
1: Nem tudom, ez azért kérdés, hogy ez mennyire lenne vonzó mondjuk az éppen munkakeresőknek.
0: Kérdés, és önt is kérdezzük, hogy mit gondol erről. 74-444-444, beszéljünk róla.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: 3 perc múlva lesz fél 9. szeptember 3-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy a rendőrök a születésnapjuk alkalmából szabadnapot kapnak, most szeptembertől tehát, és automatikusan megkapják, tehát nem kell előre szólni, hogy haló, haló, nekem ez a napom lesz születésnapom, és akkor kérem ide a szabad napomat, hanem alapból nyilván van tartva, és akkor...
1: És most felvázoltunk egy nagyon vicces helyzetet, hogy fedett nyomozó valaki, és mondjuk egy drogkártelbe beépül, és akkor mondjuk tegyük ezt fel, ez ilyen kétnapos, háromnapos dolog, és akkor így, ja, én most kiszállok, mert ki a születés,
0: jó, hát ez nyilván, nem vagyok tagja,
1: nyilván vicc, de hogy...
0: Mert nekem szülinapom van, jó?
1: Igen, igen. De hát nyilván ez előre tervezhető, ugye van egy...
0: Micsoda?
1: Egy szolgálatvezénylés, oda beírják, tudják,
0: hát
1: nyilván tartják,
0: hogy kinek... hogy meddig vagy te beépítve.
1: Hát nyilván, hát azt ott le kell a felettesekre bízni, hogy beosszák a...
0: Hát na jó, időt. Hát akkor is, és akkor ez... De és akkor itt jön, a többinek jár, én meg nem mehetek el a szülinapomon a drogkarteltől.
1: Hát de, majd bepótolhatod. Tehát ott van, hogy ott van, hogyha például
0: hát
1: hétvégére esik, vagy ha jól láttam, vagy valamilyen ünnepnapra, ha valakinek ünnepnapra, munkaszüneti napra, vagy szabadságra esik a szabad napja, akkor a következő munkanapon. Kérdezed, még a normál szabadságodat is meg tudod hosszabbítani, ha mondjuk visszajönnél hétfőn dolgozni, hát de neked hétfőn van a születésnapod, akkor csak kedden kell jönnöd.
0: Ez durva. De nem lehet ezt megcsinálni, Vali, hogy akkor két nappal később nem megyek be a kartelba.
1: Hát ezt nem tudom a kartelba. Most én viccesen elképzeltem a helyzetet, hogy fel, jó, hú,
0: azaz,
1: én most megyek, mert nekem szabadságom van. Éjfél,
0: egy perc, oké, akkor én már itt sem vagyok.
1: Jó, hát ezért
0: leveszem a kamutetkóimat szépen,
1: ja,
0: igazom a szennyesbe, és akkor elutaztam Disneylandbe.
1: Igen, de ez vicces, de igen. Egyébként mennyire jó kis álláshirdetés ez a gyere hozzánk dolgozni, a születésnapodon nem kell dolgozzál.
0: Hát a fiatalos környezetnél mindenféleképpen jobb.
1: Mennyire jól hangzik meg.
0: Meg az ingyen kávé és gyümölcsnapnál is jobb.
1: Ilyen még nem találkoztam, van nem, ilyen is.
0: Hát extrák, tudod, hogy amit még ezen kívül nyújtunk, ez a lendületes fiatal társaság és gyümölcsnap.
1: Jé, én még ilyenre nem találkoztam. Az mit jelent, hogy van a héten egy nap, amikor minden tele van gyümölcsel?
0: Hát gondolom.
1: De akkor reméljük nem csak ilyen alma,
0: nem derül ki,
1: banán,
0: nem voltam még ilyen helyen, csak
1: én ezt csak úgy tudom elképzelni.
0: Időben sok álláshirdetést böngésztem végig, és ott rendszerint visszajött, hogy ugye már nem elég az, hogy hát nem az, hogy nem elég az, hogy jó fizetés, hanem általában ugye ezek a helyeken nem az
1: milyen
0: volt az első, hogy te
1: lennek.
0: Akkor bónusz kapsz, vagy fizetést kapsz, nem normálisat, hanem hát itt olyan jó lesz majd bent lenned, mert hogy fiatalosak vagyunk, és pörgősek vagyunk, és még egyébként egy héten egyszer mondjuk kapsz egy ingyen almát.
1: De most gondolj bele, hogy ezért nem csak arra gondolnak, hogy mondjuk anyagilag megbecsüljenek, hanem igyekeznek mondjuk egy olyan légkört kialakítani, akár a születésnappal, akár ezzel a kávénappal, vagy van ez a pénteken, ugye, amikor nem kell az a laza péntek, ahol mondjuk olyan munkahelyen nem kell öltönnyakkendőt venni. Szerintem ez is lehet egy ilyen plusz juttatás egy munkahelyen, nem? Mert nem csak az számít, hogy mennyit keresel, hanem hogy a 8 órádat azt milyen légkörben töltöd el? Hogy vannak
0: jó,
1: ilyen
0: egyéb... Itt megint bejön az, hogy most azért oké, hogy rihi-röhi van egész nap, de hogyha mondjuk a fizetésemből nem jövök ki a hó végén, akkor hiába van gyümölcsnap.
1: Jó, akkor most mérlegeljünk. Az egyik oldalon kapsz nagyon-nagyon sok pénzt, de nagyon-nagyon sok pénzt, de nagyon-nagyon rossz a körülmény.
0: Igen.
1: Nagyon. Vagy van a másik, hogy lehet, hogy egy kicsit kevesebbet, de nem. Várj.
0: Ne, akkor nem kicsit kevesebbet.
1: Jó, kevesebbet
0: kapsz. Nagyon-nagyon sok, meg kevesebb.
1: Keveset, de oda gyomorgörs nélkül mész be.
0: Igen,
1: minden
0: és akkor
1: jól érzed magadat.
0: 30-án meg kopog az állam.
1: És úgy mész haza, hogy tehát melyiket választanád? Én biztos azt választanám.
0: Hát én nem szeretek ilyen halni.
1: De valahogy...
0: Nem tudom.
1: Jó, mondjuk ez most ilyen nagyon szélsőséges volt a példa, de hogy maradjunk annyiba, hogy nagyon számít a légkör. És nem elég csak az anyagiak. Szerintem.
0: Jó, okay.
1: Szerintem. Úgyhogy a születésnap az egy ilyen bónusz.
0: Szerintem
1: nem biztos, hogy mindenkinek ez számít.
0: Szülinap, nem szülinap, tök mindegy, dolgozni kell, kész. De mondjál, hogy ön mit gondol? Jó bónusz ez? Kell, nem kell? Kiterjesztenie amúgy is minden munkahelyre, munkakörre, és hogyha önoszthatnak ilyen évente egyetlen extra szabad napot, akkor milyen alkalomhoz kötni? Mert most, hogyha szülinap van, akkor mit tudom én, házassági évforduló, a gyerek születésnapja, amit tudom én, milyen világnap, nem?
1: Hát, de az már másra vonatkozik, és nem az adott munkavállalóra.
0: Tök mindegy, de az életének komoly része lehet, úgyhogy beszéljünk erről. 74-444-444-em.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74-413-004 www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma. Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antics reggel 8.40-kor, szeptember 3-án csütörtökön folytatjuk mai témánkat, aminek apropója az, hogy a rendőrök a születésnapjuk alkalmából szabad napot kapnak szeptembertől, még kérniük sem kell, mert automatice
1: rögzítik. És ez mindenkire és vonatkozik, beosztástól és szerződéstől, munkatípustól függetlenül mindenkinek jár.
0: Így van. Viszont, tehát kérdésünk az, hogy most jó, oké, szülinapok, hogy az ember úgy van vele, ahogy éppen van, mert valaki nem ünnepli, valakit nem érdekel egyáltalán a sztori. De hát akkor miért ne lehetne mondjuk, nem tudom én, más napra is.
1: Mert hogy a szülinap arra az egy emberre, mindenkitől függetlenül vonatkozik. Mert mondjuk most már egy gyerek szülinap, házassági évforduló, az ott nem csak rólad szól, hanem abban a történetben van valaki más is. A szülinap az meg csak a tied. És az csak rólad szól, mert ez a te napod. És szerintem ezért felesleges azt behozni, hogy most más családi ünnepség, vagy gyerek.
0: Hát de most, mert van egy gyereked, akkor nem akarnád vele együtt megjelenteni.
1: De meg iskolába van.
0: Hát akkor kivesszük az iskolába.
1: Na, hát
0: iskolába. Akkor az iskolába is járjon. Születésnapra.
1: Ne, hát azért az már sok.
0: Miért sok?
1: Az más.
0: Miért?
1: De egyébként meg a iskolában tök jól menni szülinapkor, mert akkor így megköszöntenek, viszel be sütit,
0: hát te viszel, ki voltam akadva. Nekem van szülinapom, és nekem kell bevinni a sok kaját.
1: Egyébként
0: hát
1: igaz.
0: Ez milyen dolog?
1: Egyébként tényleg, ezen soha nem gondolkodtam eddig. Igen, mert hogy te vendégeled meg azért, mert megköszöntenek. Igen, hát ez ilyen.
0: Emlékszem, hogy mentünk a boltban, és akkor ezt kell vinni, azt kell vinni, és már akkor sem értettem általánosban, hogy mi az alsóban, hogy minek.
1: Hát ez is vagy egy ez ilyen kialakult szokás. De most kézzel a gyereket ünneplik a súlyban, meg otthon is. Tehát most ő nem biztos, hogy otthon akarna maradni.
0: Hát nem vagyok benne biztos, hogy olyan jó érzés elmenni születésnapodon iskolába, mondjuk dolgozatot írni.
1: Mondjuk ez igaz. Hát, ja.
0: De?
1: Jó, de hát...
0: Ne, jó, de hát...
1: Ne. Hogy akkor aznap akkor felmentést kapna a dolg, de ez nem, hát ez így tudod.
0: És akkor... Hát a munkavállaló megkaphatja, a gyerek nem kaphatja meg?
1: Jaj, te most a gyerek mellett
0: nem, csak ilyen,
1: szónokolsz.
0: Nem
1: hát
0: szónokolok,
1: azért más, hát más azért, más. Más.
0: A munkavállalónak van X szabadnapja, vegye ki.
1: Jó, hát...
0: A gyereknek nincs szabad napja.
1: Nincs, hát neki szünete van maximum.
0: Maximum.
1: Jó, de hát a gyereknek nincs akkora felelőssége, mint a felnőttnek, és akkor a felnőtt egy nap. És képzeld el a felnőtt, van gyereked, és van egy szabad napod, senki nincs otthon, és de jó már.
0: Aha.
1: És már csak az, és akkor egy anyának példa, vagy akár egy apának, mekkora szünetet, hogy nincs ott a család, hogy nyaggasson. Elmehetek horgászni, vagy főzhetek, vagy nem tudom, napozhatok, attól függ. És akkor jár egy nap, ami az övé, és még a család se róg a nyakán.
0: Uh-huh.
1: Mekkora? Milyen jó már, nem?
0: Vegyen ki szabad napot.
1: De azt már biztos igazítaná valami családi eseményhez, akkor ott valami...
0: De miből gondoljuk, hogy akkor már biztos?
1: Nem tudom, csak így feltételezem.
0: Most, hogy alapból van egy szabad napod, mert alapból jár a szabad nap a születésnapodra, de mondjuk nem jár a szabad nap a születésnapodra, hanem az napra kiveszel egy szabadságot, akkor miben más az? Miért alakítanád máshoz akkor?
1: Hát nem tudom.
0: Ugyanarról beszélünk, csak az egyik jár, a másikat meg kiveszed.
1: Igen. Hát jó van. Na, de nem vagy te ellene, Dávid, csak úgy csinálsz. Na.
0: Én nem vagyok, úgyis soha nem vettem ki szabadnapot, vagy szabadságot a születésnapomra.
1: De nem is jutott eszedbe.
0: Nem, mert akárhány munkahelyem volt, nem... Például minden karácsonykor dolgozom. Mióta én dolgozom, azóta minden karácsonykor én dolgoztam.
1: Nyilván munkakörtől függ, igen.
0: Tehát a születésnap az olyan, hogy jó, aznap van egy születésnap, majd hétvégén megünnepel.
1: Én se azért vettem ki a születésnapom a szabadságnak, mert a születésnapomat én ünneplem.
0: Értelek.
1: Nem. Hanem mert aznap volt, nem telt teljesen másképp az a nap sem. Mert én sem szoktam úgy ünnepelni, vagy nagy feneket fordítani az egésznek, de valahogy ez így rögzült bennem, hogy akkor a születésnap, akkor nem dolgozok.
0: Jó, hát és akkor itt még nem beszéltünk a munkáltatók részére, hogy mondjuk ez milyen átszervezéseket igényel, milyen, nem tudom, mondjuk most egy kis közösségben, jó, most a rendőrség, oké, nem kis közösség, de hogyha kiterjesztjük, mondjuk mi vagyunk itt, ahányan vagyunk, hogyha itt mondjuk valaki kiesik, akkor ott valakinek pótol.
1: Ez ugyanolyan, mint az éves szabadság. Ez is be van tervezve, egy évben van egyszer, tudod hónapokkal előre, ráadásul ezt pontosan tudod előre tervezni, nem úgy, mint mondjuk a nyári szabadságot.
0: Hát jó, de megint az van, hogy akkor járjon, vagy ne járjon. Szerintem ne járjon. Szerintem fölösleges.
1: Szerintem döntse el az, aki szeretné, vagy nem. Hát, hogy most kiveszem, vagy nem veszem ki.
0: Olyan nincs.
1: Hát miért?
0: Hát, hogyha jár alapból. Hát akkor nem az, hogy kiveszem.
1: De a legtöbb ember örül a szabadságnak.
0: Hát én értem, hogy a legtöbb ember örül a szabadságnak, és ez egy motiváló, ilyen ösztönző dolog, hogy akkor kapunk egy szabad napot. Hát nem tudom, elég gyengusnak érzem. Na de ön mit gondol? 3:49 után továbbra is várjuk a telefonokat. A 74-444-444-en.
2: A Makedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antricsege 8.52-kor, szeptember 3-án csütörtökön folytatjuk mai témánkat, ami ugye úgy hangzik, hogy születésnapra szabad nap. A rendőrök ugyanis születésnapi alkalmából szabad napot kapnak szeptembertől. Kérni sem kell, automatikusan jár. És feltettük ezt a kérdést Facebook oldalunkra, érkeztek kommentek, úgyhogy nézzük csak. Csilla írja nekünk, hogy ezzel az intézkedéssel senki más szabadságát nem rövidítik meg. Nincs ezzel semmi probléma. Vajon hány olyan vezető igazgató van, aki saját hatáskörben megengedi a kollégáinak, hogy egy-egy ünnep előtti napon előbb hazamenjenek, hogy a hőségre való tekintettel reggel előbb legyen a munkakezdés, és délután 14-ig kell dolgozniuk. Nem irigyelni kell tőlük, hanem azért tenni, hogy esetleg mások is megkaphassák. Ez tipikusan olyan, mint a korkedvezményes nyugdíj esete. Nem annak kellett volna örülni, hogy megszüntették, hanem összefogás kellett volna annak érdekében, hogy más munkaterületeken dolgozók számára is hozzáférhető legyen bizonyos feltételek teljesülése esetén. Szóval részemről rendben van. Boldog születésnapot kívánok!
1: Na, köszönjük a választ.
0: Jó hosszú komment volt.
1: Igen. Én szerintem az, hogy előbb elengedik a dolgozókat, szerintem sok helyen van ez. Az, hogy most ezt így nem tudunk róla. Én a legtöbb helyen tapasztaltam. Hogy igyekeztek akár egy karácsony előtt, vagy egy húsvéti hosszú hétvége előtt elengedni a hőséget. Szerintem az most már alapból országos szinten bevezetik, vagy most már olyan méreteket fog ölteni a hőség, hogy most már beszabályozzák központilag, mondjuk az állami fenntartású intézményekben. Az, hogy mondjuk egy kisebb cégnél, vagy KFT-nél hogy zajlik, hát azért én hiszem azt, hogy azért már vannak engedmények, aztán lehet, hogy tévedek, és azért nem mindenhol van ekkora szabadság. Hát igen, más azért egy központi, egy állami intézmény, mint egyértelmű. Mondjuk egy vállalkozás.
0: Ami érdekes az, hogy összefogni kellene. Ugye ezt már többször beszéltük, meg többször előjött ez az összefogás, így úgy amúgy, nem nagyon vagyunk rá képesek sajnos, de egyébként igen, ebben lehetne egy kulcs, hogy akkor kiterjeszteni mindenkire. A másik kommentet pedig Gyöngy írta, hogy annyit írt csak nekünk, a névnapom a szabad nap. Na valaki a névnapját.
1: Na valaki.
0: Az. Na, valaki
1: nem, mert Gyöngyi?
0: Igen.
1: Gyöngyi az október 23-a, és ezért gondolta Gyöngyi, mert hogy ünnepre esik.
0: Ja, hát ez tényleg.
1: Mert hogy Gyöngyi van október 23-án, és ugye az állami ünnep.
0: Jó.
1: És akkor neki alapból. Egyébként van egy-két ismerősöm, aki augusztus 20-án született, és akkor...
0: Ez kellemetlen.
1: És még tűzijátékot is kap
0: képzel. Milyen jó neki. No, köszönjük a kommenteket, zenélünk gyorsan, aztán összegezünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 2 perc múlva lesz 9 óra szeptember 3-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, összegezzünk nagyon gyorsan arról, hogy mit is beszéltünk ebben az órában, ugyebár a rendőrök a születésnapig alkalmából szabad napot kapnak.
1: Igen, sokkal ezt egy kicsit boncolgattuk, meg elképzeltünk egy, nem tudom, fedett nyomozót kártelek között, hogy akkor kártel, drogkártelbe beépül, aztán gyorsan kiszáll, mert születésnapja van. Egyébként én abszolút azt mondom, hogy tök rendben van.
0: Nyilvánvalóan nincs ez
1: semmi. Eljátszottunk a semmiféle gondolata, hogy mit lehetne még esetleg pluszban.
0: Így van, ki lehet, én továbbra is állítom, hogy ki lehetne terjeszteni. Uh-huh. Házassági évforduló a gyerek születésnapjára, mit tudom én mire. Ne, most egy évben 3 plusz szabad nap, uh-huh, kinek fáj.
1: Uh-huh. Hát azt igen.
0: Na de hát ennyit erről. Köszi, Fali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban érkezik Ödrei Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel átárjuk a következő időszak program kínálatát, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Haló,
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Ön milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem?
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Rengeteg illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Feladta magát a halálos svájci lövöldözés elkövetője. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 12

0: közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a század végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hozhatnak. Feladta magát és beismerő vallomást tett hétfőn a svájci hatóságoknak az a 43 éves férfi, aki az észak-svájci Arau városában egy vasárnap esti rendezvényen fegyverével egy embert megölt, másik hatot pedig megsebesített, majd elmenekült. Írta meg a svájci rendőrség sajtótájékoztatója alapján a Reuters hírügynökség. A rendőrfőnök azt is elmondta, hogy hétfőn éppen a férfi és járműve felkutatásán dolgoztak, amikor az illető saját kantonjában, Jurában az Arautól mintegy 53 kilométerre fekvő Delemont rendőrkapitányságán jelentkezett és elismertetettét. Később az autójában 3 fegyvert is találtak, egy AK-74-es gépkarabélyt és 2 pisztolyt, amelyek közül a nyomozás jelenállása szerint a gépkarabéllyel és az egyik pisztolyjal adtak lelövéseket. Mégsem volt azbesztes a nagykanizsai parkoló, egyszerűen elcserélték a mintákat. Nagykanizsán újra nyitották a július elején lezárt Széchenyi téri parkolót, miután ismételt mérések alapján kiderült, hogy a korábbi vizsgálat eredményével szemben a burkolatköve nem volt azbesztel szennyezett, tudatta a szerda délutáni Facebook bejegyzésében Horváth Jácint polgármester. A városvezető azt is közölte, hogy a parkoló esetében azért is gyanús volt az első vizsgálati eredmény, mert nem a bazaltban, hanem a mészkőben szennyezést. Az új eljárásban a parkoló mindkét fajta burkoló kőzetét bevizsgáltatták, mindkét esetben negatív eredménnyel.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 3-án 9 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és itt van már a stúdióban Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
6: Jó reggelt, köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is, jó reggelt kívánok!
5: Na hát a következő időszak programjairól beszélgetünk, majd mindjárt kezdünk, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Ez az Antris reggel, 9 óra 9-kor, szeptember 3-án csütörtökön, és akkor megkezdjük beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Milyen programok lesznek itt a napokban?
1: Nagyon sokféle. Nagyon sokféle program lesz, hogy a kedves hallgatók megszokhatták, ahogy azt is megszokhatták, hogy mondjuk a hó első csütörtökje van, akkor mi van? Fordul a mozi.
0: Így bizony.
1: Így történt ez most is. Mi nálunk a Babits Mihály Kulturális Központban. Nagy szeretettel invitálok mindenkit a Szekszárdi Agora moziba. A 2026-os szeptemberi programunk már elérhető, mozi műsorunk, és hát olyan mozikkal indulunk, mint a Csalócsajok Párizsban, akkor a Magyarországon rendkívül, sőt giga meg a óriási kultusznak örvendő Torrente, már kapaszkodjunk 6. részével, az elnöki ügyjel, azt is vetítjük, és hát természetesen a igazodva mindig a közönség igényeihez visszahoztuk a Mancsőrjárat, a Dino film című filmet is, ugye itt a legkisebbeknek is nagyon fontos, hogy meglegyen a mozi élmény, aztán olyanokkal megyünk tovább a héten, meg a jövő héten, mint a Tériszony, az Életfutár, vagy a Tíz éjszakás kaland című színes magyar vígjáték, egyébként magyar filmből, ha jól emlékszem a mozi műsorra, akkor talán kettő is van, de a Tíz éjszakás kaland című magyar film az egy fixen van, a 100%, igen, van még egy a Félrelépni szabad, és hát jövő héttől pedig jön Dugzogi hal kalandjai, úgyhogy arra is nagy szeretettel invitálunk mindenkit, egyébként pedig a szexárdagora.hu oldalon elérhető, úgyhogy innen is megy a puszipacsi ölelés a kollégáknak, akik összerakták, a kollégának, aki összerakta a mozit, szerintem megint egy nagyon jó kis mozi műsor lett így szeptemberre. Vannak benne nagy visszatérők. Nem tudom, a 90-es években emlékszünk-e az Átkozott boszorkák című Nicole Kidman, Sandra Bullock filmre, annak most jön a második része. Mm-hmm. És ha már visszatérők, akkor a Verdáknak lesz a 20. évfordulós újbóli bemutatója nálunk is, úgyhogy arra is nagy szeretettel várunk mindenkit, meg hát a Csajos Hétvége című romantikus vígjátékra, és nekem jön egy nagyon nagy kedvencem, Sauna Bárány, egész estés, illetve egészen pontosan egész mozi délut, vagy egész délutános mesével Sauna Bárány és a moszat végszörnye. De lesz Kaptár, a már említett Félrelépni szabad, Bosszúállók végjáték ráadás címmel, ugye a 2019-es klasszikus egy kicsit más képpen, de vetítjük újból, 3 órás, úgyhogy biztos, hogy az alkotók még akkor annó nem meséltek el mindent, a hónapot pedig a Vadon színre című vadi új Brad Pitt filmmel zárjuk, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a moziba, ahogy minden másra is. Vannak felhívásaink is, amik még aktuálisak jövő hétig, ugye a szexárdi születi napokra készülünk gőzerővel, és hát ott a születi felvonulásnál szeretnénk felállítani a legtöbb résztvevőt számláló születi felvonulás magyar rekordját, úgyhogy továbbra is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk a civil csoportokat, a közösségeket, a civil szervezeteket, hogy, és bátorítjuk, buzdítjuk őket, hogy csatlakozzanak a felvonuláshoz, amelyre lehetőségük van szeptember 9. szerda évfélig. A felvonuláskukat szexárdagora.hu címre várjuk szeretettel a jelentkezési lapot, ami egyébként fönt van a honlapon. Ahogy fönt van a Ki a király című felhívásunknak is a jelentkezési lapja, arra szeptember 10-ig várjuk a jelentkezőket csütörtök 24 óráig a lehetszkirálykukat@szexárdagora.hu e-mail címen. Ugye ez egy kicsit a jövő belátásnak, illetve a jövőbe tervezésnek a program eleme. 2027. évi Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválnak keressük a királyát, és hogy miért most tettük közzé, azért, mert a király jelölteket az első feladat kapásból a szexárdi születi napokon várja, méghozzá szeptember 19-én szombaton, megközelítőleg 17 óra 15 perckor a Borrándi avatót követően. Több feladatot kell teljesíteni majd, ezeket mindig közöljük a jelentkezőkkel, a jelöltekkel, hogy mikor, az első a már említett napon, és a feladat pedig nem más lesz, mint a széles plénum előtt kint a Béla király téren, Szekszárd szívében, történelmi belvárosában, egy borosparack dugójának kihúzása a lehető leggyorsabban. Opa. Ez lesz a feladat. De ami még itt van mindezek mellett, az a héten még látogatható Bencsik János Divina Komédia sorozat című tárlata, ez egészen szeptember 7-ig várja az érdeklődőket, úgyhogy erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Dante isteni színjátékának isteni színjátékát jeleníti meg ez a szerintem páratlan kiállítás, amely még a Művészetek Házában várja az érdeklődőket, ahol majd szeptember 12-én szombaton 15 órakor Mozer Zoltán fotósnak a kiállítása nyit meg, erről majd egy picit később.
0: Így van, mert meghallgatunk egy dalt, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antricsege, 9-18-kor, szeptember 3-án, csütörtökön folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Meg volt a mozi, meg volt egy kiállítás.
1: És két felhívás.
0: Akkor folytassuk.
1: Robogunk tovább. És még nem értünk el a hétvégéig, ahol is szeptember 5-én szombaton ünnepélyes megnyitó és szakmai nap lesz. Méghozzá megnyitja kapuit a Dronfoci Innovációs Központ, Plac ifjúsági közösségi tér a helyszín. Üzenem a kedves hallgatóknak, és ez egy kétnapos program, workshopokkal, különböző drónos innovatív bemutatókkal, drónfocival, ahogy az a nevében is benne foglaltatik, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit erre a kétnapos rendezvényre. Ezzel kapcsolatban is elképesztően tartalmas ez a két nap, úgyhogy ezzel kapcsolatban is jó szívvel ajánlom a szexadagora.hu oldalt, ott fönt van minden, egyébként egy Facebook posztban is megosztottuk magát a programot, ott is elérhető a Babits Mihály Kulturális Központ Facebookjának az idővonalán, úgyhogy aki szereti az újdonságokat, az innovációt, meg beszippantotta, vagy kezdi beszippantani, vagy szeretné, hogy beszippantsa a drónfoci, akkor ő neki a placifűsági közösségi téren van a helye. Ez lesz tehát a hétvégi program, és hát hétfőn mindjárt koncerttel indulunk a Művészetek Házában. Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek érkeznek hozzánk. Én azt szoktam mondani, hogy szeptember első napjai, vagy szeptember első hete, akkor Művészetek Háza, és akkor Hegedűs Endre, Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Rachmaninov és a magyar oldalról Bartók darabokkal érkezik a házaspár. Minden évben elmondom, vagy több fellépőnkkel kapcsolatban is elszoktam volt mondani, hogy nem igazán kell őket bemutatni, hogy miért a magas művészet egyik szimbóluma, meg egyik fontos helyszíne a Művészetek Háza, arra éppen Hegedűs Endre az élő példa. A világ számos nagyon nagy színpadát megjárta már, tényleg több kontinensen is, több országban is, és nálunk is rendszeres visszatérő, a Kossuth Díjas zongora művész. A visszajelzések alapján, mert nagyon szereti a közönség, mindig nagyon-nagyon tartalmasak, és nem csak, hogy zeneileg nagy élmények a koncertjeik, hanem edukatívak is. Tehát tényleg egy csomó olyan érdekességet el szokott mondani, hogy a művekkel kapcsolatban, amelyeket lehet, hogy az ember mondjuk a klasszikus zene kedvelőjeként nem is hallott még. Úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit szeptember 7-e hétfő 18 óra Művészetek Háza, Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenye. Szeptember 8-án lesz a Csatárteremben este 6-tól egy az Újra dolgozni Tolnában egyesület által szervezett előadás. Dr. Mogyorósi Révé Zsuzsanna, Kinek a sorsa, örökölt sebeink gyógyítása címmel. Hoppa. Erre is jó szívvel várunk mindenkit erre a programra. És akkor a már említett kiállítás, hát van nekünk egy szexuális születésű, nagyon híres fotóművészünk, Mózer Zoltán, és szeptember 12-én szombaton az ő kiállítása nyitja meg a kapuit. Nagyon-nagyon fontos, és erre szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy nem a klasszikus 11 órás kiállítás megnyitó lesz ez, ahogy az lenni szokott, szombat délelőtt 11 óra, hanem 15 órakor, azaz délután 3-kor nyit meg Mózer Zoltán kiállítása. Köszöntőt mond dr. Fusz György, professzor emeritus keramikus szobrászművész, Szekszárdal polgármestere, a tárlatot pedig Dévényi Sándor, Kossuth és Ibül Miklós díjas magyar építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja nyitja meg, és közre működik Lozsányi Tamás orgona művész. Az Entering in the Time, az időbe zárva kiállítással kapcsolatban én csak annyit szeretném, nem is vele kapcsolatban, hanem a szexuális születésű Mózer Zoltánnal kapcsolatban, hogy mindig el szoktam mesélni. Én nagyon-nagyon szeretem a képeit, de hogy mekkora művész ő, az kijön például abból is, hogy egyszer volt egy csoportos képzőművészeti kiállításunk, ahol egy darab Mózer kép ott volt, fotó ott volt, és az ember meglátta távolról, és teljesen olyan volt, mint hogyha egy festmény lenne. Uh-huh. Szóval szerintem ezzel mindent elmondtam. Nem lógott ki a sorból, ha fogalmazhatok ilyen egyszerűen, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, tessenek eljönni és megnézni a tárlatot. Még egyszer mondom, szeptember 12-én 15 órakor nyit, és hát egészen november végéig várja az érdeklődőket. És ha már kiállítás, egy fürdszexád alkotó művészeti kiállítás nyílik a születi hagyományok jegyében szeptember 14-én hétfőn 17 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében. Ugye ez nem csak egy tradicionális kiállítás, hanem az a tradicionális kiállítás, amellyel már ráfordulunk a 17-20-a között megrendezésre kerülő sokak kedvenc összművészeti fesztiváljára, vagy legnagyobb múlttal bíró fesztiváljára, a szexuális születi napokra. Ezt követi még egy kiállítás, megnyitó Rács Róberti 40 év fazekasság, 40 kerámia díja szekszárdi borvidékről címmel. Ugye Robi népi iparművész fazekas mesternek is lesz egy jubilómi tárlata, ez még egyszer mondom másnap, azaz szeptember 16-án, 15-én, kedden 17 óra 30 perckor nyitja a kapuit a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában.
0: No, zenélünk, aztán meg gondolom én, hogy születizünk.
1: Úgy.
0: Na hát akkor maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Andrés reggel, 4 perc múlva lesz majd 9:30, szeptember 3-án folytatjuk beszélgetésünket Gödröny Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével, és akkor szüreti napok.
1: Így van, szüreti napok, hát szeptember 16-án jön Best of Hungária címmel egy koncert legendás Hungária dalokkal. Ez szeptember 16, szerda 19 óra, nagyon nagy szeretettel várunk rá minden kedves érdeklődőt, és hát másnap délután 2 órakor a Szeretett Lángja című programmal megkezdődik a 2026-os szekszárdi születi napok. Nagyon-nagyon sok programunk lesz. Ismételten több helyszínen, ugye már a Babits Mihály Kulturális Központban az előbb említett programokkal is, de lesznek még a szekszárdi születi napok alatt is programok, mind a Babicsban, mind pedig a Béla Király téren, vagy akár a Piac téren. A teljesség igénye nélkül, hogyha csak mondhatok egy párat, ugye a Szeretett Lángja című esélyegyenlőségi rendezvénnyel indulunk 2 órakor, de lesz Magyarul Szeretjük zenekar, Blues Factory, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Ritmusazenekar, 4S Street, Hooligans koncert, akkor a Piac téren Plac Outdoor bulik lesznek, különböző fellépők, hát ugye meg természetesen különböző stílusban. A Jude Law jön a Piac térre először, szeptember 18-án pénteken, utána pedig lesz Outdoor Special Bully, Special Edition Belánóval, Andróval és olyan rezidensekkel, mint Táborfi Gábor kollégánk, vagy G-Hawk, és akkor szeptember 19-én pedig lesz LL Junior koncert a Piac téren, utána pedig The Plac Outdoor Retro Edition Lottersel, Unique-kal, a rezidens pedig Avero lesz, és még nagyon-nagyon sok minden más. Például a 20 éves szekszárdi Mustinca kórusnak is lesz egy programja a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, előadják a Vidám Borisszákat, a Vidám Borisszák című darabot. Arra is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. A Vármegye háza kertjében is lesznek programok, a Vármegye háza a dísztermében, az udvaron is lesznek különböző gyerekkoncertek, gyermekprogramok, jön a második országos motoros mustra, a szombat megint az autentikusabb, a folkosabb program, akkor szól majd, hogy lesz az Őrzőmkincsem hagyományom, ott Erdélyből érkezik a Lugosi Tűzkarika névtánccsoport, vagy a Temesvári Ezüstpatkó névtánccsoport, Borrendi avatónk lesz, a legendás születi felvonulás, ugye a már említett rekordkísérlettel, most jön a Java címmel Tolna vármegyei táncegyüttesek találkozója és a szület táncos párja választás. Még egyszer mondom, teljesség igénye nélkül, igen, kell a nagy levegő hozzá. Szexárdagora.hu, valamint fönt a Facebook oldalunkon is megtalálható minden információ, kint vannak a plakátok is, tele vagyunk TikTok videókkal is, illetve vannak TikTok videóink is az eseményről. Arra buzdítok mindenkit, hogy merüljön el a programkavalkádban és tartson velünk. Minden évben elmondjuk a legkisebbtől a legnagyobb programunkig, hogy hatalmas szívvel szervezünk minden programot, így ezt is, természetesen a szexuális születi napokat. Nagyon nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
0: Na hát, köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket. Tényleg sok minden lesz, kitettetek magatokért, ez bár egyszer biztos, de hát mindig kiteztek.
1: Köszönjük szépen, igen, igyekszünk.
0: Mondod is sem kell, köszönöm, hogy itt
1: voltál. Köszönöm szépen, én is, szia.
0: A folytatásban pedig érkezik majd Stey Gábor, a szekszárdi kerékpáros esze elnöke, akivel a Gemenc nagydíjról beszélgetünk majd, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Jó estét, szomszédasszony! Haj, ilyen csinosan késő este!
4: Tánctam folyamra, Gabikám!
3: De egyedül! És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
3: És mégis honnan jött ez az ötlet?
4: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
3: És ki a tánctanár?
4: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
6: Ennyi volt a reklám!
7: Rádió Andrit.
6: Ez a Rádió Andrit.
8: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, mi téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Ez az Antwit reggel, 9 óra 39-kor, szeptember 3-án, csütörtökön, és hát egy év kihagyás után újra életre kell a nagy múltú Gemenc nagy díj. Erről beszélgetünk most Stey Gáborral, a Szekszárdi Kerékpárosos elnökével. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: No, hát Gemenc nagy díj lesz újra. Tavaly maradt el?
1: Igen, hát ugye mondhatjuk azt, a Covid évében egyszer már előfordult ez, de hát akkor az fogalmazhatunk talán, hogy természetes volt, hogy elmaradnak sportesemények. Viszont a tavalyi év kimaradása az egy fájó pont volt nekem minden bizonnyal, szerintem sokaknak, mert a visszajelzés is az volt, hogy remélik, hogy ez nem egy végleges állapot lesz. Aztán az idén milyen húzavona is volt, egyszer úgy nézett ki, hogy oké, utána mégsem, és akkor most tulajdonképpen az országos kritérium bajnokság, ami a szombaton kerül megrendezésre, annak a, hát mondhatom így, hogy a jó voltából, annak a következményeként tudtunk egy második napot felépíteni, és akkor ez a kettő együtt így tulajdonképpen összetett értékelésben ki tudtuk nevezni így az 51. Gemenc nagydíjnak.
0: Mit jelent a Gemenc nagydíj Szekszárdnak?
1: Hát én a visszajelzésekből, meg azokból, azokkal, akikkel beszélgettem erről, szerintem a városlakóknak a többsége, legalábbis az a réteg, amelyik a sport iránt érdeklődik, és ez ugyan blokk szerintem a sportágak, tehát nem feltétlen kerékpárról beszélve, a sportos hozzáállású lakosokat tekintve, szerintem egy nagyon fontos esemény volt, és esemény, most már innentől mondhatjuk, hogy talán újból elindul a második 50 év, és ők egyébként minden évben várják, ugye nagyon sokáig az a trend volt, hogy a nyár közepe, nagy meleg, akkor szerintem rá kellett ébrednünk arra, hogy a mai világban, amikor már mindenfélét tud az ember csinálni, mindenhova el is jut, minden többféle lehetőség közül válogathat, akár gyerek, akár szülő, akkor a nyár az nem éppen a legideálisabb választás. Vegyük csak azt, hogy bejön egy nagy meleg, már pedig most volt benne részünkből. Meg még szerintem tart is egy darabig, ahogy figyelem az előrejelzést, hogy nem marad alább, de akkor kevés az esély, hogy aznapra nézőket csábítsunk egy olyan sporteseményre, ami abszolút szabadtéri, ott nincs klíma, ott semmi nincs, ott az ember maximum a fa árnyékába megbújva nézheti a futamokat, illetve a bringásokat. Tehát ez szerintem egy picit azért átgondolandó, és a Gemenc nagydíj utóbbi éveiben már azért erre is figyeltünk, hogy ne a legnagyobb melegbe, inkább egy tavaszi időpontot választottunk. Egyébként érdekes, hogy az őszi időpont az még sosem volt.
0: Na.
1: Tehát ez is egy rendhagyó, úgyhogy itt nagyon sok rendhagyó sztori van ebbe az egészben, amiről még talán szó esik.
0: Na hát akkor beszéljünk ezekről a rendhagyó dolgokról.
1: Igen, rendhagyó. Hát tulajdonképpen visszatérő, ugye, mert a legelső Gemenc nagy díj például, az szintén kettő szakaszból áll. Tehát volt egy esti kritérium versenye, nyilván a kritériumon ugye utánpótlás futamok, hát én is annak idején még úgy kezdtem ezt az egész kerékpársportot, szerintem az a korosztály, az úgy ismerkedtünk meg a bringázással, hogy volt a Gemenc nagydíj, és akkor annak volt a kiegészítő utánpótlás gyerekfutamai, és akinek kedve volt, vagy bármilyen bringája, az rajthoz állhatott rajta, és akkor még 1975-ben az első Gemenc nagydíj az egy kritérium versennyel kezdődött, és másnap volt az országúti mezőnyverseny. Ilyen szempontból az nagyon hamar fejlődött fel, de most azért fogalmaztam, szerintem most utólag belegondolva rosszul, hogy rendhagyó, mert az, hogy visszatérünk, inkább akkor ez a pontos, hogy így az 51. mondom, talán akkor lehet kifejezni, hogy újra generáljuk az egész eseményt, így egy év kihagyás miatt. Megint csak ez a két szakasz lesz a versenybe. A kritérium bajnokság, amit említettem, ugye az a szombati nap, ez viszont már a Gemenc nagydíj történetében egy rendhagyó, tehát ilyen még nem volt, hogy a Gemenc nagydíj összetett versenye az ne az idő alapján dőljön el, tehát nem az fogja nyerni az összetett versenyt, aki a két szakasz legrövidebb idő alatt teljesíti. Ugye, amit a kedves hallgatók megszokhattak a televíziós közvetítés, nevezzük Tour de France, Giro d'Italia, vagy most éppen a Vuelta, amiket többen figyelemmel kísérhetnek, ott a sárga trikós az, aki a szakaszok után a legjobb időeredménnyel áll.
0: Aha.
1: A mi versenyünkön ez miatt egyébként, ez egy kényszerhelyzet, de belegondolva ez most abszolút nem rossz, és én nem is bánnám, hogyha ilyen versenyek lennének több az országban. A kritérium bajnokság révén ugye itt a korcsoportokat külön kell indulni. A ifiket nevezzük úgy, rögtön ővelük kezdem, akik ugye indulhatnak a Nagy Gemenc Nagy Dion is, és indultak is korábban a történet, vagy az esemény történetében. A bajnokság véget őket csak a saját korosztályokkal lehet egy mezőnyben indítani. Ugyanez igaz az idősebb korosztályra, akiket masternek nevezünk, de egyébként a kerékpársportban 32 éves az már masternak számít például, és hát tudjuk, hogy a 32 éves versenyzők azok egy csúcskategóriás teljesítményre is képesek még. Az elit 23-ról pedig ne beszéljünk, hát azok ugye a legjobbak, ők szintén nem indíthatók együtt senki mással. Ezáltal ez egy olyan összesített sztori lesz a végén, hogy pontokat gyűjtenek a legeredményesebb versenyzők a kritérium versenyen, mind a három korosztályban, és azt a pontot fogják átvinni másnapra, ami ha esetleg valaki még nem értesült volna, Gerjenből sajnos el kellett jönnünk, Fenéküszöb, Duna, stb. Történet, ugye ez egy fájó pont, mert az a körpálya és az a fogadtatás az egy példátlan dolog volt számunkra, hogy nagyon felkészültek a gerjeniek, viszont Bonyhád Varazs megmenti így a rendezvényt, és az is egy olyan hasonló távol hosszúságú körpálya, 24 kilométer, amelyik Bonyhád Varazs kisdorog, Tabód, és ott Bonyhád előtt vissza Varazs irányában, ez a 24 kilométeres körpálya. Jellege viszont már más, ez nem egy sík, itt azért vannak dimbek, dombok, ott azok a versenyzők, akik fölfelé tudnak haladni, azok szerintem tudnak így a 144 kilométeres távon, hiszen 6 kör teljesítenek, azon szerintem tudnak érvényesülni. Majd, tehát a másnapon ebben a pillanatban együtt indul az egész mezőny, ami az előző nap szombaton külön kellett, hogy vegyük. Ők viszont egy abszolút mezőnyben indulnak már, és ott ennek megfelelően abszolút pontozást is kapnak a végeredményben, az adott szakasz végeredményében, és akkor így meg lesz vizsgálva, hogy kinek hány pontja van. Egyébként még azzal is megspékeljük a dolgot, hogy a kör ugye azt mondtam, hogy 6 kör, és ebből minden befutót leszámítva minden kör végén részhajrát olvasunk le, ahol lehet szerezni pontokat. Uh-huh. Ezzel motiválva van az egész mezőny, meg a versenyzők is arra, hogy az összetettben egy picit feltornázzák magukat, vagy megőrizzék a helyüket, bebiztosítsák esetleg a győzelmet, illetve a helyezést, és akkor a verseny végén meg ki fog derülni, hogy kinek sikerült a legtöbb pontot összeszedni a két nap során. Aztán az a Gemenc Nagy Díj győztese.
0: Na hát majd mindjárt folytatjuk, meghallgatunk egy dalt, aztán rátérünk a részletesebb programra, útvonalra, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 9 perc múlva lesz 10 óra szeptember 3-án csütörtökön, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Estey Gáborral, a Szexarikeri Párosos elnökével, ugyanis egy év kiadás után újra életre kell a nagymúltú Gemenc nagydíj. Az imént átbeszéltük, hogy miért is fontos ez a verseny. Most térjünk rá arra, hogy hogyan is néz ki a menetrend. Ugye szombaton indul az országos kritérium bajnokság. Ez az első szakasz.
1: Így van. Kritérium bajnokság. Az előbb beszéltünk arról, hogy itt pontozás. Na most ez a pontozás, ez itt még duplán érvényesül. A kritérium bajnokság az arról szól, hogy a körpályás versenyen, ezt a szexárdiaknak talán nem kell nagyon magyarázni, mert a legismertebb az a háztöm körüli viadal, ami a Gemenc nagy díjat ugye gyakorlatilag hát világhíressé, talán hagyd legyünk ilyen elégedettek a rendezvénnyel, hogy népszerűvé tette. És a körpályán lebonyolított verseny itt arról szól, hogy az adott versenytáv X körön keresztül zajlik. Most mondok valamit, egy utánpótlás futamban mondjuk a serdülők mennek 15 kört. És a 15 körben részhajrákat iktatnak be, és a részhajrákon pontozzák az első 4 helyezettet, egyébként 5, 3, 2 és 1 pontot kap az első 4 helyezett, aki áthalad a célvonalon. És itt az fogja nyerni az adott versenynapot, azt a szakaszt, a kritérium magyar bajnok az lesz, aki a legtöbb pontot gyűjti. Ez érdekessé tudja tenni az egész versenyt, az egész verseny folyamán, hiszen egyik körben a táv felénél még vezethet egy versenyző, a másiknál éppen lehet, hogy pont a dobogóról már le is csúszott, aztán olyan is van, hogy már valaki akkor előnyre tesz szert, körelőnyt csinál, az plusz 20 ponttal jár, hogy tulajdonképpen egy behozhatatlan előnyt visz a további, a verseny által lévő részében. Persze a bukás az mindig benne van, tehát a körpályás kritérium versenyeken az is egy rizikófaktor, hogy azért itt kell kanyarodni tudni, kell megindulni tudni. A Garai tér, Béla tér között azon a macskaköves részen eldobálja a bringát. Tulajdonképpen az nem egy akkora nagy tempó, amivel fölfelé jönnek, pláne a táv második felébe azért bele-bele fáradnak, viszont látványos, mert ott ők meg fogják nyomni, vagy egy elszakadás céljából, vagy azért, hogy a sprintre rámenjenek. Ugyanis akkor ez arról szól, hogy ki hány pontot gyűjtött, és nem arról fog szólni, hogy az utolsó körben kiemeli magasba a kezét. Ezt a nézők inkább ehhez szokhattak, persze részhajrákra emlékezzünk, történtek felajánlások, ilyen pénzes hajrák annak idején a Gemenc nagy díjon, és akkor azokkal meg lett színesítve, hogy ne egy sablon unalmas verseny legyen. Tehát volt már mondjuk azt megoldás arra, hogy a részhajráknak legyen jelentősége, mert ugye a zöld trikót is adtak, abba beleszámított a részhajrákon elért pontozás. De még egyszer mondom, itt ezen a napon, a szombati napon a versenyszám az csak is kizárólag arról szól, hogy a megtett körszámban, beiktatott részhajrákon az adott versenyző hány pontot fog szerezni. Ezt megpróbáljuk majd a speakeren keresztül, a hangos bemondóban a nézők számára ezt közvetíteni, folyamatos kontaktba leszünk a zsűrivel, aki átadja nekünk majd az adott körben, a sprint körben ugye az eredménylistát. Látjuk, ők is tudják mondani, hogy most ki hány ponttal vezet, hogy áll az adott verseny. Így szerintem a nézők egy izgalmas versenyt fognak látni.
0: Szóval ez szombaton lesz, szombat. A Béla térről lesz az indulás.
1: Ez a Béla tér, Bezerédi, a rövidebb kör az rögtön átmegy, ott a tar előtt átmegy a Bezerédi utcára, lemegy a Széchenyi utcához, ott éles kanyar, ugye vissza balra, és akkor ott a taxiállomás mellett, ott a macskakőre, ugye rákanyarodunk a Garai térre, és úgy jön föl a mezőny. Ezt kiskörnek nevezzük, ez egy közel egy kilométeres kör, 950 méter, hogyha megfelelő ívet választjuk, nagyjából egy kilométernek azért ezt lehet mondani. Ez az utánpótlásra igaz, meg a felnőtt nő, hobbi férfiak, masterek, ők ezt a körpályát teljesítik, és az U19, amelyik már ott már egy külföldi versenyzőnk is lesz a rajtnál, illetve az elit versenyzők, akik a legvégén rajtolnak el, ők kiegészítik a Vármegyeháza és ott az ügyészség előtt megkerülve a templomot azzal a plusz, hát nagyjából ilyen 400 méterrel, és ő nekik ugye nehéz is, mert ott a jobbra kanyar, ahogy a macskakő végén nem kanyarodhatnak vissza, hogy gyorsan szusszanunk lefelé, hanem nekik még az a Vármegyeháza, az egyébként nagyon kemény. Így ránézésre azt mondjuk, hogy hát az most 100-150 méteres szakasz, de az bringán, amikor már fáradt a versenyző, az egy nagyon kemény rész tud lenni. Úgyhogy ők ezt a körpályát teljesítik, és igyekeztünk úgy kialakítani a rajtidőpontot, mert azt tudni kell, hogy bajnokság révén, ugye ezt mindig hangsúlyozom, az utánpótlás futamok már elindulnak a délelőtti órákban, 11 óra magasságában már zajlik. Szépen belemegyünk a kora délutánba, késő délután, és este 18:40-kor rajtol el a főfutam, ugye az elitek, akik a leghosszabb távot mennek, őnekik 32 kör lesz, és ez 8 részhajrát fog nekik jelenteni, tehát minden negyedik körben csengetnek előtte, és akkor az jelzi a részhajrát. Ott kell figyelni a versenyzőknek, nézőknek, a zsűrinek, meg aztán pláne, hogy hogyan alakul az adott sorrend. Ők a versenynek szerintem úgy kalkuláltam, hogy a negyed óra 20 perce, az utolsó negyed óra 20 perce, az a szokásos villanyfényben zajlik majd, az ad egy hangulatot, és akkor az eredményjelentést utána meg tudjuk tartani szintén a Béla téren.
0: Na hát kifutunk az időből, úgyhogy nagyon gyorsan hol vannak, hol elérhető az infók?
1: Igen, hiszen a Gemenc nagy díjnak a másnapja, ugye az a bizonyos Bonyhádvarast, Kisdorog és Tabód és a Bonyhád előtti elkülönadás, az 11 órakor kezdődik egyébként, az egy kőkemény 144 km-es verseny, azok indulhatnak, akik az első napon rajthoz álltak, és ezáltal összetette az korábban elmondottak szerint kihirdetjük az összetett győztest. Az esemény a gemencgp.hu oldalon egyébként minden megtalálható, a Kritérium OB Facebook eseményén pedig a szombati napról minden egyéb, és hát előre is kérjük a türelmet, és meg is köszönjük a lakóktól, autósoktól.
0: Na hát én pedig köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszöntem.
0: Minden jót.
1: Minden jót.
0: Na hát tényleg kifutunk az időből, úgyhogy igazából csak annyit tudok mondani, hogy továbbra is ajánlom magunkat, holnap reggel még egyszer együtt indulunk, úgyhogy addig pedig minden jót.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Több élelmiszer ára csökkent, a NAV nevében küldenek adathalász SMS-t. Sürgősen meg kell oldani Budapest pénzügyi helyzetét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az aszály ellenére sem következett be általános élelmiszer drágulás Magyarországon. Több alapvető termék ára egy év alatt csökkent, és a következő hónapokban is inkább mérsékelt árváltozás várható. A KSH legfrissebb júliusi adatai azt mutatják, hogy az élelmiszerek fogyasztói ára átlagosan 1,1%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vaj és a vajkrém 14%-kal lett olcsóbb, a sertéshúsért 13%-kal fizetünk kevesebbet. A sajtok ára 9,5, a friss zöldségeké 9,2%-kal esett vissza, drágább lett viszont az étolaj 3,8%-kal. Új a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélő SMS-ben terjedő csalásra hívja fel a figyelmet a hivatal. Az üzenetben az adóbevallásból visszajáró összeget ígérik az áldozatoknak. A NAV közleménye szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A NAV kiemelte, hogy e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. Rendkívül szigorú költési korlátozásokat vezetett be a fővárosi önkormányzat, miközben Budapest folyószámla hitelkerete rövid ideig biztosít pénzügyi mozgásteret. Karácsony Gergely főpolgármester az egyik kereskedelmi csatorna műsorában azt mondta, jelenleg még egy pohár vizet vagy egy virágot sem lehet megvásárolni az engedélye nélkül. Saját külföldi útjait is lemondta, mert a kialakult pénzügyi helyzetben ezt tartja indokoltnak. A főpolgármester szerint a város számlája jelenleg nagyjából mínusz 65 milliárd forinton áll, miközben a rendelkezésre álló hitelkeret 80 milliárd forint, ez hozzávetőleg 15 milliárd forintos további mozgásteret jelent. Magyar Péter szerdán Budapesten fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésen szóba került az uniós költségvetés, a Magyarországgal szemben kiszabott nap és a Magyarországgal szemben kiszabott napi bírság, a migráció és az uniós bővítés kérdése is. A miniszterelnök a

0: Nap nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
3: Elmúlt 10 óra, szép napot kívánok Önöknek, én Gíci Andrén vagyok, szeptember ide vagy oda, az időjárás még igyekszik nyárias hangulatban tartani bennünket, úgyhogy használjuk a napot és élvezzük a jó zenéket.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma szeptember 3-ához lapoztunk a naptárunkban, csütörtök van, ne felejtsék el felköszönteni Hilda nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik. És akkor néhány szó az időjárásunkról. Ma változó napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben, megélénkül néhol az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél, délután majd 27 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet ország szerte élénk erős lökések kísérhetik. Holnap hajnalban 11 és 19, a legmelegebb órákban pedig 27 és 33 fokot mutathatnak a hőmérők itt Szekszárdon és környékén.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy tánatot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Egy szexertről indult, különleges életutat bejárt fotóművész munkáival találkozhatnak hamarosan azok, akik szívesen merülnek el a fotográfia és a kultúra világában. Moshe Zoltán Időbe zárva című kiállítása szeptember 12-én nyílik meg a szexedi Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Házában. A tánat különösen érdekes lehet Tolna vármegyeiek számára is, hiszen Moshe Zoltán Szexárdon született, gyermekéveit pedig Tevelen töltötte, középiskolába Bonyhádolyát. Fotográfusként több évtizeden keresztül járt a Magyarországot, Európát és a Kárpát-medencét, fényképein pedig tájakat, kulturális emlékeket, valamint a magyar művészet és irodalmi élet számos szereplőjét örökítette meg. Pályája során több száz egyéni kiállítása volt és számos könyvhöz, albumhoz is készített fotókat. A szexárdi kiállítás megnyitóján dr. Fusz György mond köszöntőt, a tálatot Dévényi Sándor nyitja meg, közreműködik Lozsányi Tamás orgonaművész. A kiállítás november végig látogatható. A tálathoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Új formában vár téged a szexárdi hádaüzletünk. Szeptember 4-e péntektől kilós hádaüzletként várunk Szexárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új őszi árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogramm áron. Irány a háda!
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám!
4: Van az oldal, ami néhány másodperc után már is meghozza a jó kedvet, és egyszerűen nehéz rá nem mozdulni. Kevin Harris és Dua Lipa közös slágere a One Kiss pontosan ilyen. Könnyed és lendületes. Ezzel a felvétellel megyünk most tovább. Itt a Rádió Antriton.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan ennek az órának is a végére érünk, de természetesen nem megyünk messzire. Mindjárt érkeznek a hírek, hogy képben legyenek az elmúlt időszak legfontosabb történéseivel, aztán pedig ismét visszatérünk a zenéhez. Érdemes tehát velünk maradni, mert a csütörtöki délelőttből még bőven van hátra, és a következő órában is készülünk néhány igazán jó dallal. Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: September 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálatam, itt fokhagyma krémlevest ebédelhetünk krútonnal, az elmenü leves plusz sajtos tejfölös csirkemell, petrezselymes burgonyával, a B-menü pedig leves plusz parajfőzelék, tükörtojással. A szelsz étteremben pedig ma tárkonyos zöldséglevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig az A-menü lecsós csirkemáj, pirított burgonyával, a B-menü pedig lazánye. A Caffè Amarettói terem mai kínálata, itt gyümölcs levest ebédelhetünk, vagy kérhető minestrone leves. A főételek közül pedig választható zsiványpecsenye, fokhagymás sült puliszkával, salátával, vagy kérhető almás sajtos csirkemell, rizssel salátával. A C-menü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Dinamikus árszabás kérhető az MVM-től. 3 milliárdot kaphatnak a települések azbesztmentesítésre. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. A változás lényege a portfólió összegzése szerint a kedvezményes sávhatárig marad a fix, rezsicsökkentett A1 ár, afelett viszont a mai 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a tőzsdei árakat követő változó egységár jön. Az MVM közlése szerint a dinamikus tarifát, tehát a D-árszabást önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Fontos feltétel, hogy a dinamikus elszámoláshoz okos mérő kell. Pályázatot ír ki a kormány az azbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az azbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen azbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az azbesztrost vizsgálatok eredményeiről. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasház tűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy 4-szintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízás járt le, ezek közül 350-es járt le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb 1 éves vezetői

0: Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 105.1.
3: Újra itt vagyunk a hírek után, ha közben dolgoznak, úton vannak, intézik a napi teendőket, remélem jut egy kis idő arra is, hogy egyszerűen csak meghallgassanak egy jó dalt. Folytatjuk már is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Ismét útnak indulnak azok, akik szeretnék végigjárni Magyarország egyik különleges történetekkel és emlékekkel teli útvonalát. A Szekszedi 1 milliómadik lépés egyesület idén is megszervezi hagyományos tisztelettúráját. A csaknem egy hónapos program szeptember 12-én kezdődik, a tervek szerint pedig október 10-én érkeznek meg a résztvevők Szekszedről az emlékházhoz. A túra különlegessége, hogy az útvonal kapcsolódik ahhoz a legendás természetfilmes sorozathoz, amelynek készítői annak idején szintén végigjárták ezeket a magyar tájakat. A teljes táv természetesen komoly kihívás, ezért azt kevesen vállalják végig, egyre többen csatlakoznak azonban csak egy-egy szakaszra. Különösen a hétvégi állomások népszerűek, amikor családok, baráti társaságok és helyi közösségek is bekapcsolódnak a programba. Így a tisztelettúra nem csak egy hosszú gyalogos út, hanem közösségi élmény is. A szervezők célja, hogy a régi filmsorozatból ismert helyszíneket és értékeket újra megmutassák, közben pedig azt is bemutassák, hogyan változott az út az ország. Az út során ezért nem csak a múlt emlékei, hanem az elmúlt évtizedekben létrejött új látnivalók és helyi kezdeményezések is előtérbe kerülnek. A Szekszedi indulás és érkezés pedig különleges keretet ad az egész országot átszelő programnak.
1: Rádió Andrét! Rádió Andrét! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Néha egy mese sokkal többet tud mondani rólunk, mint elsőre gondolnánk. Ezt a gondolatot helyezi a középpontba az I. és Gyula Könyvtár szeptemberi mese műhelye is, amely szeptember 7-én hétfőn délután 4 órakor kezdődik Szekszárdon. A programra minden érdeklődőt szeretettel várnak, és nem egyszerű mese felolvasásról van szó. A résztvevők közösen beszélgetnek, értelmeznek és megpróbálják felfedezni a történetekben rejlő üzeneteket. A meseműhely egyik fontos célja a kapcsolatépítés és az úgynevezett én erők mozgósítása. A közös munka során olyan mesékkel foglalkoznak, amelyek egy-egy életszakasz nehézségeire, feladataira vagy éppen döntési helyzeteire világíthatnak rá. Egy-egy történet így akár a saját életünkhöz is kapcsolódhat és olyan gondolatokat indíthat el, amelyekre a hétköznapokban talán nem jut időnk. A szeptember 7-én délután 4 órakor kezdődő találkozás az I. és Gyula könyvtárban lesz Szekszárdon. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálatam, itt fokhagyma krémlevest ebédelhetünk krútonnal, az elmenü leves plusz sajtos tejfölös csirkemell, petrezselymes burgonyával, a B-menü pedig leves plusz parajfőzelék, tükörtojással. A 100 étteremben pedig ma tárkonyos zöldséglevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig az A-menü lecsós csirkemáj, pirított burgonyával, a B-menü pedig lazánye. A Caffè Amarettói terem mai kínálata, itt gyümölcs levest ebédelhetünk, vagy kérhető minestrone leves. A főételek közül pedig választható zsiványpecsenye, fokhagymás, sült puliszkával, salátával, vagy kérhető almás sajtos csirkemell, rizssel salátával. A címenü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig azzal az énekesnővel megyünk tovább, akinek neve szinte összefolt a klub hangulatú fülbemászós lágerekkel. Az Amazing pedig azok közé a dolog közé tartozik, amelyeket már az első ütemeknél felismer az ember. Érkezik már is Ina, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Elérkeztünk a déli órához, így most egy rövid időre megszakítjuk a zenét, hiszen érkeznek a térség legfontosabb hírei. Ha éppen ebédszünetet tartanak, úton vannak, vagy csak egy kis kikapcsolódásra vágynak, maradjanak velünk. A hírek után ismét jönnek majd a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctam folyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc művészeti iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
4: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: 90 év a közösség szolgálatában, megye nap Kakasdon, a hét közepén is marad a 30 fok. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Közúti igazoltatás céljából próbált megállítani a rendőr egy fehér furgont 2026. augusztus utolsó napján, röviddel negyed egy után Börbölyön. Az Alsónyék irányába közlekedő autós előbb lassított és jobbra indexelt, majd hirtelen balra rántotta a kormányt, és nagy sebességgel továbbhajtott. A körzeti megbízott utána indult, megkülönböztető jelzést használva próbálta megállásra bírni a férfit. Közben a rádión kért segítség is megérkezett, körzeti megbízottak, közrendvédelmi és közlekedési járőrök Szekszárdról és Bátaszékről több ponton próbálták a száguldó furgont megállítani, és drónt is bevetettek a szökevény felkutatására. Mint kiderült, Decsre érve egy földes úton parkolt le, a motort le sem állítva futott be a napra forgótáblába. Az összehangolt akció keretében az autó közelében egy pécsi nőt fogtak el a rendőrök, aki állította, hogy ő vezetett, de nincs jogosítványa, ezért nem állt meg. A nőnél a szonda pozitív értéket jelzett, így előállították mintavételre, később a drogtesztje is pozitív lett. Közben állampolgári bejelentés érkezett, hogy őcsényben felfigyeltek egy gyanúsan viselkedő alakra, aki a személy leírás alapján lehet a furgon vezetője. A helyszínre érkező egyenruhások igazoltatták a férfit, elszámoltatása során elismerte, hogy valóban ő vezette a dobozost, úgyhogy korábban már eltiltották engedély nélküli vezetés miatt. A csomagja átvizsgálásakor előkerült egy öngyújtó és egy átlátszó tégelyben fehér, kristályos anyag, amiről megállapították, hogy kábítószer. A 36 éves pécsi férfi azt is elmondta, fogyasztott a drogból vezetés előtt. A renitens sofőrt előállították a szekszárdi rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki. Egyelőre kábítószer birtoklás és vezetés eltiltás hatálya alatt vétsége miatt kell felelnie. Fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte szombaton a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A megemlékezés koszorúzással kezdődött, majd Domokos József az egyesület elnökének rövid eligazítását követően tűzoltó gépjárművek vonultak végig a településen. Az ünnepi program a Dózsa téren folytatódott, ahol a Mecsek Nádasdi tűzoltó zenekar által előadott himnuszt követően Téli Róbert Gyöng polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében személyes emlékein keresztül idézte fel az egyesület közelmúltját, vett saját, immár 10 éves egyesületi tagságát, valamint azt is, mit jelent számára és a település számára az önkéntes tűzoltói szolgálat. A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság képviseletében Dávid Sándor tűzoltó alezredes, a dombovári hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoka köszöntötte a jubiláló egyesületet. Szabó Tamás, a Tolna vármegyei tűzoltó szövetség elnöke, az önkéntes tűzoltói közösség egyik legfontosabb erejéről, az egymás iránti bizalomról és segítségnyújtásról beszélt. Az összetartás példájaként említette a kurdi önkéntes tűzoltók segítségét is, akik eszközökkel és biztatással támogatták Gyönki bajtársaikat. Az elnök külön szólt az utánpótlás nevelés jelentőségéről, a gyönki fiatalok rendszeres résztvevői a Melinda tűzoltó kupa fordulóinak, ahol újra és újra bizonyítják ügyességüket és elkötelezettségüket. Szabó Tamás köszönetet mondott mindazoknak az önkénteseknek, akik szabadidejükben

0: első és azóta is egyetlen felsőoktatási intézménye kapuit, és bizony ebbe az 50 évtizedbe nagyon sok minden változott. Változott a képzés, változott a felsőoktatás helyzete. Egy akkori kaposvári főiskola kihelyezett tagozatából több mint 10 éve már egy egyetemi kar létezik itt Szekszárdon, de egy dolog nem változott, az, hogy Szekszárdnak és Tolna megyének szüksége van egy erős felsőoktatásra, szüksége van fiatalokra, és szüksége van nappali tagozatos hallgatókra. Ezt hangsúlyoztam is a nyitó beszédben, ugyanis nem tudok személyes kötődés nélkül beszélni azokról az évekről, amikor 1990-től én is ennek a karnak, az akkor éppen önállósodó I.S. Gyula Pedagógiai Főiskolának a hallgatója lehettem, és azok az évek, azok az évtizedek, talán lehet így is mondani, nagyon sokáig, akár évi 1000-1200 nappali tagozatos hallgatót jelentett itt Szekszárdon. Egy ekkora tömegű, ilyen szép számú fiatalság megjelenik a város hétköznapi életében, megjelenik a kulturális területen, megjelenik az intézményekben, a szórakozó helyeken, a város közösségi életében, amikor egy főiskolai klub működik, amikor sportegyesületekben játszanak az itt tanuló hallgatók, akik bizony nem csak egy-két napra ejtették útjukba a várost, hanem akár még hétvégén is itt maradtak és követték a város eseményét, részt vettek benne. Ezt a következő 50 évet kívánom én ennek a karnak, hogy újra visszatérjen ide ez az élet. Ez természetesen egy felsőoktatásban egy nagyon hosszú folyamat.
1: A tanévnyitó után dr. Sárosi Józsefet, a térség országgyűlési képviselőjét kérdeztük az egyetemmel kapcsolatos jövőbeli tervekről.
2: Aki Szekszárdon lakott a 90-es években, meg a 2000-es évek elején, az pontosan tudja, hogy ez az 1200-1300 nappali tagozatos, akkor még főiskolás, milyen pezsgő életet adott Szekszárdnak, mind a szórakozóhelyekkel, mind a kulturális létesítményekbe. Én azt gondolom, hogy erre van szükség, sajnos az elmúlt időszakban ez egy kicsit leépítésre került. Nekünk most az a legfontosabb feladatunk a városvezetéssel és minden helyi vállalkozóval karöltve, hogy ezt a pezsgő életet, amiről mindannyian tudunk és nosztalgiázva gondolunk vissza rá, ezt visszahozzuk Szekszárdra. Én azt gondolom, hogy Fábián Adrián rektor urat egyetemről nagyon jól ismerem, nagyon jó nexusban vagyok vele. Rektor úr abszolút érti azt az üzenetet, amit eljutottunk hozzá, maximálisan támogat minket ebbe, de ehhez egy nagyon széleskörű összefogásra van szükség Szekszárdon, és ebben majd kérni fogjuk, még egyszer nem ismétlem magam, de kiemelten számítunk a szekszárdi nagyvállalkozóknak a segítségére is. Le fogunk tenni egy programot az asztalra egy-két hónapon belül, és bízom benne, hogy ennek a megvalósítása ez nagyon gyorsan elindul.
1: Tolna vármegye 327 esztendővel ezelőtt szeptember 1-én kapott pecsét használati jogot első Lipót királytól. Ez a történelmi pecsét nyomat az idők folyamán a vármegye hivatalos címerévé alakult. E jeles történelmi esemény emlékére Tolna vármegye önkormányzata minden évben ezen a napon tartja a vármegye napi ünnepi közgyűlést, amit ebben az évben Kakasdon tartottak meg. Az ünnepi eseményen átadták Tolna vármegye közgyűlése által adományozott kitüntetéseket és az elnöki elismeréseket, valamint a Tolna vármegye Értéktárbizottság elismeréseit és a Tolna megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének névadíjait is. A díjazottak listáját megtalálja az antit.hu oldalon. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon csütörtök hajnalban 16, napközben 30 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
5: Elmúlt délezennel meg is érkeztünk a csütörtök közepéhez, és a hírek után természetesen megyünk is tovább. Jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton. További szép napot kívánok mindenkinek.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A sportkedvelőknek érdemes lesz a jövő héten Szekszárd felé venniük az irányt, hiszen ismét rangos kosárlabda tornának ad otthont a város. Már az 57. alkalommal rendezik meg a Siókupát, amely hagyományosan a magyar bajnoki rajt előtti felkészülési időszak egyik utolsó fontos állomása. Ráadásul a torna ezúttal is a szekszárdi szüreti napok programjaihoz kapcsolódik. A mezőnyben természetesen ott lesz a hazai csapat, a Tarka SC Szekszárd, amelynek a Vasas Akadémia, a TFSM és a Cseh DSK Brandis lesz az ellenfele. A torna azért is fontos a csapatok számára, mert a magyar bajnokság rajtja már alig egy héttel később következik, így a szakmai stábok számára ez már az utolsó komoly lehetőség arra, hogy éles mérkőzéseken teszteljék a játékosokat. A program szeptember 17-én csütörtökön kezdődik a TFSE és a DSK Brandis mérkőzésével, majd este fél hétkor pályára lép a Tarka SC Szekszárd és a Vasas Akadémia. Másnap már a helyosztókat rendezik meg, este pedig kiderül, ki viheti haza az idei Siókupa győztesének járó trófeát. A mérkőzéseket a szekszárdi sportközpontban játsszák.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrész.

0: programom kedvencei és a tegnap slágereim, ez a Rádió Antrit. Egy nem mindennapi állatmentésről szeretnék most önöknek beszámolni, ami Hűgyészen történt. A Gyulai Erdészet és Vadászati Zrt. Munkatársai szeptember 2-án a Hűgyészi Horgásztónál végeztek bejárást és helyszínelést, amikor észrevették, hogy a száradó tó iszapos medrében egy apró vadmalac bajba került. A kismalac beleragadt a sárba és egyre mélyebbre süllyedt. Ha nem veszik észre időben, könnyen tragédia lehetett volna a történet vége. A beszámoló szerint Horváth Csaba, okleveles erdőmérnök, a Gyulai Zrt. Hűgyészi Erdészetének munkatársa saját testi épségét is kockáztatva bement az iszapos mederbe, és kihozta a bajba jutott állatot. A kis vadmalac eleinte még felállni sem tudott, valószínűleg azért, mert az iszapban töltött idő alatt elzsibbadtak a lábai. A parton azonban szépen lassan helyreállt a vérkeringése, megerősödött, végül pedig saját lábán elszaladt az erdőbe. A történetnek tehát szerencsére jó vége lett. A Gyulai Zrt. Munkatársai közösségi oldalukon büszkén számoltak be az esetről, és nem is véletlenül. Egy bajba jutott állat megmentése önmagában is szép történet, ezúttal pedig egy olyan ember segített, aki még azt is vállalta, hogy maga is elsüllyedhet az iszapban. A kis vadmalac pedig végül visszatérhetett természetes élőhelyére.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
9: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
10: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
11: Seleznik bolt, Szekszárd, Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
12: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
10: És udvariasak.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A folytatásban Enrique Iglesias és Pitbull garantálja nekünk a tempót. Mindjárt forog az I Like It, ami egy igazi bulizós felszabadó sláger. Egy olyan dal, amely mellett nehéz csak úgy csendben maradni, úgyhogy tekerjük fel a hangerőt. Jön Pitbull és Enrique Iglesias.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Egy közlekedési hírt hagytam így a műsor legvégére. Bonyhádon az autósoknak kell ugyanis egy kis türelemre készülniük a következő napokban. A Bolyai utca egy szakaszán szeptember 8-áig szünetel a gépjármű forgalom, mivel csatorna fedeleket cserélnek. A munkavégzés a környéken közlekedők mellett a Liget óvodához autóval érkezőket is érinti. Fontos tudni, hogy az óvoda lezárás idején gépkocsival kizárólag alulról a Budai Nagy Antal utca felől közelíthető meg, vagyis aki autóval vinné vagy hozna a gyerekét, annak érdemes már előre ezzel az útvonallal számolnia, és egy kis plusz időt is hagyni az útra. A korlátozás ugyanakkor csak a gépjárművekre vonatkozik, gyalogosan és kerékpárral továbbra is minden irányból át lehet haladni a területen. A munkálatok várhatóan szeptember 8-áig tartanak, úgyhogy ha errefele vennék az irányt, jó, hogyha ezzel tisztában vannak. Én pedig akkor már a megköszönöm a kitartó és kitüntető figyelmüket, már is átadom a helyem. Vörös Leventének a következő órákat már vele tölthetik el. Az elmúlt órákban pedig Géci Adrient hallották, mindenkinek további jó rádiózást. Szép napot kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével. Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőműhöz érkező felajánlásokat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Kedvezőtlenek a szüreti kilátások. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővíz ellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MT-vel. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófa helyzet idején annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő, vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század Végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hozhatnak. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte csütörtöki elemzésében a GKI. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint, a magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. Szándékosan áramot vezetett a Zsolnai mauzóleum fémkapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment, az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr vette észre a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetést szabott ki a pécsi törvényszék.
2: Rádió Andrit időjárás.
3: Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rá! Rádió Madrid FM 105.1.
4: Már 4 perce járunk, 13 óra után csodás délután kívánok, szeptember 3-án csütörtökön. Ez Antrit, én pedig Vörös Levente vagyok, egészen 18 óráig pörgetjük együtt a legnagyobbakat. Jason Derulo és a One to Want Me elsőként az Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: Záporesőről énekelt Liza. Itt az Antriton, 13 óra 18 van. Szerencsére, vagy éppen szerencsétlenségünkre nem esik, és az előrejelzések szerint nem is fog, ami viszont biztos, hogy a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak a folytatásban is. Alex Warren már itt is van, az Ordinary-vel.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you take

0: Nem adja fel az LGT itt az Antriton. 13 óra 33 van, csodás délután kívánok. Szeptember 3-án csütörtökön, amikor is már a Hildákat köszöntöm, mert hogy ők ünneplik a névnapjukat. A Hilda germán eredetű női név, a Hild elemet tartalmazó germán nevek rövidülése, a névelem jelentése pedig önmagában harc. Na nézzük, hogy kik születtek a mai napon. Szexeddi kötődésű szülöttünk, például dr. Hadházi Árpád, állatorvos, toxikológus, de aztán vannak itt még olyan nagy nevek a listán, mint Fernand Porsche, német autótervező és gyáros, Charlie Sheen, amerikai színész, Julio César, brazil futballkapus, vagy éppen Tóth Lüszi, énekesnő, aki ma ünnepli a születésnapját. Aztán gyorsan átlapozunk az eseményekhez. Mi történt a mai napon? 301-ben például létrejött San Marino, a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság. Aztán 1272-ben ugrunk, ekkor koronázta királyát IV. Kun László, árpádházi uralkodónkat. Végül pedig az 1800-as években találjuk magunkat, 1825-ben Jedlik Ányost, a dinamó feltalálóját Győrben pappá szentelték. Már a 20. századba lépünk, 1976-ban a Viking 2 landolt a Marson, és fotókat küldött annak a felszínéről, illetve 1988-ból az utolsó eseményünk Lakitelken 400 alapító részvételével párttá alakult a Magyar Demokrata Fórum, ami a rendszerváltás egyik meghatározó pártja volt. No, hát ezt kell tudni a mai napról, meg persze azt, hogy jönnek a folytatásban is a legnagyobbak. A Backstreet Boys és az Incomplete, ezt szól mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
5: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Én még meg sem születtem, amikor meghódították a világot, de egyszerűen imádom a dalaikat. Minden idők legnépszerűbb fiú együttesével folytatjuk. Jön Nick, Howie, Brian, AJ és Kevin, vagy ahogy mindenki ismeri őket, a Backstreet Boys, meg az Incomplete, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Micsoda dal volt ez, a Republik, kék és narancsárga. Itt az Antriton, 2 perccel 14 óra előtt járunk már. Érkeznek a hírek, a legfontosabb információk, aztán természetesen majd az utakról is hozok egy-két dolgot, amire érdemes figyelni, és vissza a legnagyobbakat Jennifer Lopezzel és David Guettával az élen. Ez lesz a Save Me Tonight, maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Új formában vár téged a szekszárdi hádaüzletünk. Szeptember 4-e péntektől kilós hádaüzletként várunk Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új őszi járókészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogram áron. Irány a háda!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Több élelmiszerára csökkent, a NAV nevében küldenek adathalász SMS-t. Sürgősen meg kell oldani Budapest pénzügyi helyzetét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az aszály ellenére sem következett be általános élelmiszer drágulás Magyarországon. Több alapvető termék ára egy év alatt csökkent, és a következő hónapokban is inkább mérsékelt árváltozás várható. A KSH legfrissebb júliusi adatai azt mutatják, hogy az élelmiszerek fogyasztói ára átlagosan 1,1%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vaj és a vajkrém 14%-kal lett olcsóbb, a sertéshúsért 13%-kal fizetünk kevesebbet. A sajtok ára 9,5, a friss zöldségeké 9,2%-kal esett vissza, drágább lett viszont az étolaj 3,8%-kal. Új a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélő SMS-ben terjedő csalásra hívja fel a figyelmet a hivatal. Az üzenetben az adóbevallásból visszajáró összeget ígérik az áldozatoknak. A NAV közleménye szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A NAV kiemelte, hogy e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. Rendkívül szigorú költési korlátozásokat vezetett be a fővárosi önkormányzat, miközben Budapest folyószámla hitelkerete rövid ideig biztosít pénzügyi mozgásteret. Karácsony Gergely főpolgármester az egyik kereskedelmi csatorna műsorában azt mondta, jelenleg még egy pohár vizet vagy egy virágot sem lehet megvásárolni az engedélye nélkül. Saját külföldi útjait is lemondta, mert a kialakult pénzügyi helyzetben ezt tartja indokoltnak. A főpolgármester szerint a város számlája jelenleg nagyjából mínusz 65 milliárd forinton áll, miközben a rendelkezésre álló hitelkeret 80 milliárd forint, ez hozzávetőleg 15 milliárd forintos további mozgásteret jelent. Magyar Péter szerdán Budapesten fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésen szóba került az uniós költségvetés, a Magyarországgal szemben kiszabott napi bírság, a migráció és az uniós bővítés kérdése is. A miniszterelnök a találkozót követően Facebook oldalán számolt be a részletekről. Elmondása szerint António Costával megbeszélte, hogy mielőbbi rendezést vár az előző kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós uniós büntetés felfüggesztésének ügyében. A miniszterelnök nyomatékosította azt is, a magyar kormány egyetlen tagjelölt ország esetében sem ért egyet a gyorsított uniós csatlakozási eljárással.
2: Rádió Andrit időjárás.
6: Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után 3 perccel a legfontosabb közlekedési infokkal érkeztem ide az Antritra. Nagyon sok minden van a környéken, azt kell, hogy mondjam. Itt Szekszárdon például munkálkodnak a felüljárónak az egyik lehajtójánál. Fakivágás van éppenséggel félpályás lezárás mellett, úgyhogy arra óvatosan haladjon. De vannak még a környéken is bőven-bőven munkálatok, például a Szedresi elágazótól Tolnáig az 51-12-esen burkolatjelet festenek, a Siógárd harc után Kölest felé kaszálást végeznek, de a 6-os főúton is munkálkodnak a közutasok, például Dunaszentgyörgynél hézag és repedés kiöntés zajlik, emiatt útszűkületre érdemes készülni. Az 56-os főúton nagyjából Várdomtól a megye határig fakivágás zajlik, szintén félpályás lezárással, és az M6-os autópályán is érdemes odafigyelni, már ugyan nem a megyében, hanem Vémén térségében aszfaltoznak, úgyhogy az útpályát lezárták az országhatár felé tartó oldalon, átterelik a szembesávba. Az autósokat két irányú, tehát a forgalom, nagyon óvatosan közlekedjen arra. A városra közelítve azt látom, hogy az Újvárosi templom előtti szakaszon élénkült meg leginkább a forgalom, illetve a központtól keletre a Szent István téren és a központtól délre egészen a kórházi kápolnáig vannak még sokan, ezen kívül nagyjából lehet haladni. Rendőrökről, trafiról kaptunk bejelentést, többet is. Az M6-os autópályán Decs vonalában vannak kint, illetve a 6-os úton is két helyen, Bonyhádnál, a megye határtáblánál, illetve Mecseknádasnál is mérik a sebességet, és Bonyhádon a Percelmór utca végén jeleztek még rendőrt, úgyhogy arra is óvatosan haladjon, de egyébként is bármerre jár, közlekedjen körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, oszta meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal, egyéb iránt pedig írhat az SMS Viber számunkra is, ez a 30-as 944-44. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Utak letudva vissza a dologhoz, itt az Antriton a ma kedvenceit, nem meg a tegnap slágereit játsszuk a stúdióban, a Vörös Levente, szép napot kívánok, hozom is a legnagyobbakat, Jennifer Lopez meg David Guetta közösét például, ez tőlük a Save Me Tonight.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te

0: Pi az Adóra közösen. Van der Aiming is the Fall, ez volt itt az Antriton. 14 óra 31-ben csodás délután kívánok. Hát most nem lesz az eső az... Szóval felhőkből eső, mert hogy nagyon szép időnk van, és igazából felhő is, csak elvétve pár bárány felhő tapasztalható az égen, 31 fokos Celsius mellett. Úgyhogy azt kell mondjam, nagyon szép időnk van, talán nincs már annyira meleg, de egyáltalán még azért őszinek sem mondható az időjárás, minden esetre éjszaka azért hűlni fog, 19 fokig a levegő egészen pontosan, úgyhogy erre mindenképpen érdemes számolni. A mai nap folyamán pedig majd ilyen 19 órakor kezd el hűlni, akkor még 26 lesz, utána majd azért már egy picit hidegebb. Ezen kívül lengeruhát ajánl az időkép, hát mi mást ebben a szezonban még talán nem kell se pulcsi, se semmilyen hosszú ruhanadrág, egy rövid póló lengeruha bőségesen elég. A pollen jelentésről csak annyit, hogy a parlagfű pollen szezonjában vagyunk benne, úgyhogy ők magasan, mert a parlagfű pollenjei magasan, a libatopfélék, a csalánfélék, valamint a gombák pedig közepesen találhatók meg a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal, tehát akkor mindenképpen forduljon orvosához. Ezen kívül egy gyenge hidegfronti érzékeltetheti kissé a hatását, fejfájás, geringési panaszok, vérnyomás problémák, ezek mind-mind előfordulhatnak. Egyébként pedig a UV-sugárzás még azért magas, 15 óráig egészen pontosan hiába nem érezzük annyira, de mégis még a nap elég közel van a földhöz, meg tényleg azért a felhők se nagyon takarnak, úgyhogy erre mindenképpen érdemes készülni, meg a megfelelő mennyiségű folyadék bevételére is, mert az is nagyon fontos. Mi pedig készülünk tovább a legnagyobbakkal, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. A folytatásban Gáspár Laci érkezik, meg a füllet forró nyár, ami már talán elmúlt, de nálunk itt az Antriton szól, mindjárt nem menjen sehova.
1: Újból érzem, megint érzem a nyarat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
9: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogramm, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
2: Ennyi volt a reklám.
0: Gáspár Laci karrierje már 7 éves korában elkezdődött, amikor megnyerte az iskolai Ki mit tudott egy Demián Ferenc dallal. Jutalmul az igazgatótól egy basszusgitárt kapott ajándékba, amit autodidakta módon tanult meghasználni. Ez most tőle a füllet forró nyár, itt a 101-en.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

FM 101. Miért hallgat a budapesti rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Diaz ment a meg a méreg. Itt az Antriton 3 perccel járunk 15 óra előtt, ez két dolgot is jelent. Az egyik az, hogy a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pihennek egy picit, a másik pedig az, hogy Joli hozza a régió és a térség legfontosabb híreit. Ezekből informálódunk, aztán jöhetnek is vissza a legnagyobbak. Jubelék feldolgozása a Dancing in the Moonlight a hírek után. Maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Lelki segítségnyújtás után NAV revízió. Drónfoci Innovációs Központ Szekszárdon ismét 30 fok felett lesz napközben. Jó napot kívánok, Jantner Joli vagyok. 2026. szeptember 3-án csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 5 tűzeset mellett 5 alkalommal műszaki mentéshez siettek a Vármegye tűzoltó egységei, Tengelicen egy melléképületben csaptak fel a lángok, további 4 alkalommal pedig szabadtéri tűzeseteknél volt szükség a tűzoltókra. 4 helyszínen kidőlt fákat távolítottak el a beavatkozó egységek, még 1 alkalommal átvágott gázvezeték miatt riasztották őket. Teljes terjedelmében égett egy lakóingatlannal egybeépített 80 négyzetméteres faszerkezetű melléképület kedéllyel Tengelicen, a Petőfi Sándor utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozás során 3 egyenként 200 liter gázolajat tartalmazó hordót, valamint 3 üres oxigénpalackot hoztak ki az épületből, amelyeket hőhatás nem ért. A lángok a lakóingatlanra nem terjedtek át, személyisérülés nem történt. Egy lakatlan ház tetőszerkezetére dőlt egy nagyméretű fa keddélyen Lengyel külterületén. A helyszínre a bonyhádi hivatásos tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrés és feszítővágó segítségével távolították el a házra dőlt fát. Az ingatlan tetőszerkezete kismértékben megsérült. Hipnózis, meditáció, lelki segítségnyújtás, reinkarnációs és transzcendentális utaztatás a Facebook hirdetésre ezúttal a NAV jelentkezett be. Az egyórás konzultációról nyugtát nem adott a vállalkozó, és kiderült, hogy teljesen feketén dolgozik, még adószáma sem volt. Tudtuk meg Mózsik Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna vármegyei igazgatóságának szakértőjétől. A NAV rendszeresen ellenőrzi a termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten hirdető magánszemélyeket. Így került képbe az a hölgy is, aki lelki segítségnyújtást, személyes vagy online konzultációs lehetőséget, reinkarnációs és transzcendentális utaztatást, hipnózist, vezetett meditációt, workshopokat, többnapos elvonulást és saját könyvét hirdette a honlapján, valamint közösségi oldalakon is. A NAV ellenőre is élt a lehetőséggel. A sikeres időpontfoglalás után a revizor lelki segítségnyújtást vett igénybe, az egyórás szolgáltatás 17 ezer forintos ellenértékéről azonban sem nyugtát, sem számlát nem kapott. Az ellenőrzés kiderítette azt is, hogy a szolgáltatást végző hölgy évek óta adószám nélkül folytatja ezt a tevékenységet. A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, de a magánszemély számíthat arra is, hogy a hivatal adóellenőrzésben állapítja meg az elmulasztott adókötelezettségeket, ennek pedig már adóbírság és késedelmi pótlék vonzata is van. Az ellenőrzés hatásos volt, a személy a revízió után adószámot váltott ki, hogy tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze. Szeptember 5-én nyitja meg kapuit a Drónfoci Innovációs Központ Szekszárdon a Placz épületében. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón dr. Fusz György alpolgármester számolt be a részletekről.
8: Elérkeztünk itt a Placz életében remélhetőleg egy olyan ponthoz, amikor újra életet tudunk ebbe az épületbe, ami nagyon sok jó adottságokkal rendelkezik, életet tudunk lehelni. Ugye az önkormányzatnak már egy korábbi elhatározása és közgyűlési döntése, és abban eljutottunk egy elég előreadott állapotig, hogy itt egy olyan játszóházat, egy úgynevezett kölyökparkot hozzunk létre, amely egy mindennapos tulajdonképpen a szekszárdi gyerekeknek, mint ahogy máshol az országban több felé, egy ilyen folyamatos nyitvatartással jöhetnek kisebb-nagyobb gyerekek, és ebben a nagy térbe képzeltük ezt, illetve hát pontos műszaki felmérések is megtörténtek, hogy mi az, ami ide elfér, mi az, ami itt lesz ebben a térben. A közbeszerzés kiírása megvan, illetve nem is megvan, hanem az már megjelent, és akkor ezek után bízunk benne, hogy a közeljövőbe ismerve sajnos a közbeszerzési eljárásoknak a különböző nehézségeit, remélhetőleg meg is kapjuk a nyertest. Addig is, és itt jött be egy kicsikét egy ilyen érdekes találkozásunk, hogy Szekszárdon volt fél éve körülbelül az első országos drónfoci bajnokság. Főiskola tornatermében ott találkoztunk, és ott nagyon megtetszett nekem ez a komoly játék. És ugye alapvetően az volt a terv itt ezzel a placsal, hogy ne csak egy bizonyos korosztály, hanem talán több korosztály is tudjon ide jönni, azért itt tényleg egy olyan hely, amiben nyugodtan elfér még más is, tehát egy kicsikét így a tovább gondolása történt meg azzal, hogy a véleményem szerint itt az egyik helységben, ahogy meg is tudtunk itt Sós Mihályon egyezni, továbbiakban a drón oktatást meg tudná oldani, és kialakulna itt egy drónfoci innovációs központ.
7: A hétvégi kétnapos eseményen a rendezők drónfoci bemutatókkal, közönségnappal várják az érdeklődőket. A részleteket Sós Mihály, az első magyar drónfoci sportegyesület elnöke mondja el.
9: Most hétvégén itt egy nagy 8x4x3 méteres felfújható drónfoci aréna lesz felállítva, világító kapukkal, eredményjelző rendszerrel, tehát minden, ami ebben a sportban látványos és szép, azt igyekszünk megmutatni, de egy kisebb aréna a saját termünkbe is fel lesz állítva, illetve az egész hétvégének a gerince tulajdonképpen egy workshop rendszer, amire a Honvédelmi Sportszövetségtől nyertünk 1,5 millió forintot, ami elegendő arra, hogy hát egyrészt az oktatókat kifizessük, őket is be kellett tanítani erre, és folyamatosan két óránként egy-egy workshopot tartunk, szombaton 3-at és vasárnap is 3-at, ahol ugyan mind

0: most rettentő szolid bevezető áron. Utána pedig, mikor lezajlik ez a nagy megnyitó ünnepség, akkor bevonulunk a kis termünkbe, és ott folytatjuk ezeket a workshopokat a későbbiekben, illetve hát azt szeretnénk tulajdonképpen megmutatni, hogy itt nem csak a drónfociról van szó, egy rettenetesen komoly, szükségszerű dolog már, hát hogy úgy mondjam, legalább 8-10 éve Magyarországon is, hogy az iskolákba, általában a felső tagozattól középiskolákba és egyetemi szinten valamilyen drón alapoktatást és modult bevezessenek.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik, hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon és a Vételkörzetben pénteken hajnalban 16, napközben 32 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
3: Jolina, köszi a híreket, 8 perccel járunk már 15 óra után a stúdióban, továbbra is Vörös Levente a ma kedvenceivel, a tegnap slágereivel bulizunk, Jubilee feldolgozásával, ez a Dancing in the Moonlight a pole pozícióban.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Nelly Furtado, Mega Turn of the Light. Itt az Antriton 15 óra 31-kor csodaszép csütörtök délután kívánok. Hát lassan-lassan pörögnek a munkaidő utolsó perce is, már ami a hagyományos munkaidőt illeti. Én pedig programokkal érkeztem, vagy legalábbis mozi programokkal. Mit lehet itt megnézni Szexáron? Ez a kérdés. Szeptember 3-a csütörtökre esett, így hát fordul a mozi is. A Csaló Csajok Párizsban 17 órától látható majd a mozivásznon. Francia vígjátékról beszélünk, 82 perc, és érkezik egy óriási klasszikus is, a Torrente, 6. része az elnöki úgy. A törvény jobb és bal keze ugyebár visszatér a képernyőre, Santiago Segura mint rendező, mint pedig szereplőként a filmben közre működött. Egy spanyol végjátékról beszélünk, aki esetleg nem ismerné, óriási kultusza van. Hát nem feltétlen a finom filmek közé sorolandó, 19.30-tól lehet itt megnézni. Szexáron szerintem jót lehet rajta szórakozni, elméletileg azért ez se sikeredett olyan rosszra. Aztán holnaptól már érkezik a kicsiknek 15 órától a Mancs őrjárat, a Dino film is, erre is be lehet majd ülni, egy amerikai-kanadai szinkronizált animációs filmről van szó. Ez már ugye látható volt, megjelent, most újra visszatér a mozivászonra. No, hát ezekhez a filmekhez kívánok jó szórakozást, azt hiszem, hogy főleg a Torrente miatt érdemes lehet moziba látogatni. A sexandagora.hu-n minden részletet és információt megtalál ezzel kapcsolatban. Én pedig mondom azt, hogy mi jön a folytatásban. Eros Ramazzotti meg Ricky Martin közöse szinte kihagyhatatlan. Non siamo soli, ez szól pillanatokon belül.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Új formában vár téged a szexárdi hádaüzletünk. Szeptember 4-e péntektől kilós hádaüzletként várunk Szexárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új őszi árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogram áron. Irány a háda!
4: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szexárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
9: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
10: Tánctanfolyamra, Gabikám!
9: De egyedül. És a férjed?
10: Remélem, hogy már ott vár.
9: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
10: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
9: És mégis honnan jött ez az ötlet?
10: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
9: És ki a tánctanár?
10: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
11: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Érkezik az igazi olasz életérzés Eros Ramazzottitól, akiről nem is gondolná az ember, hogy Kubában, Németországban, Argentinában és Mexikóban is nagy népszerűségnek örvend, de azért, mert szinte minden dalát olaszul és spanyolul készíti el. Ez most Ricky Martinnal a közös dalom, a Non Siamo Soli, az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a rádió.

0: Riannak kell segítséget, ez volt az SOS, itt az Antriton a ma kedvenceik, na meg a tegnap slágerei között. 3 perc múlva már a 16 órát tapossuk, pörögnek az utolsó percek, másodpercek is a munkaidőből. Ha hazafele indulna, vagy esetleg gyermekért az iskolába, óvodába, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, mert az autózóknak hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, és természetesen vissza a legnagyobbakat is. Ariana Grande, We Can Be Friends, ezzel kezdünk majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
4: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
5: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
6: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
7: Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
5: És udvariasak!
8: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
9: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
10: Egy délután tele élményekkel.
9: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
10: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
9: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Roncar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed!
11: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: Az iskolai menzáról loptak ételt Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Bayer Juditot jelölték a Független Közmédia Testület elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős országgyűlési bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök jelölt állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé. Az MTGI-2-t augusztus végén állították pályára Francia-Guayanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében.
2: Rádió Antrit időjárás.
12: Pinteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11 és 19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után 3 perccel járunk, megköszönöm a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Nagyjából mindenhonnan elvonultak a közutasok, már csak ilyen állandó útkarbantartási munkák vannak, mint például az M6-os autópályán az aszfaltozás az országhatár felé tartó oldalt érinti, de igazából a másikat is, mert hogy lezárták az útpályát és átterelték a szembeirányú sávba a forgalmat, úgyhogy csak óvatosan egyet sávon haladhatnak az autósok, nagyon odafigyelni, ezt tudom mondani első körben. Másodikban pedig azt, hogy a városra közelítve eléggé megélénkült forgalmat látok, az Újvárosi templomtól egészen a Dajmenics utcáig, illetve a Mátyás Király utcától a központon keresztül a kórházi kápolnáig. Elég sokan vannak a Bezeréd utca is piroslik még, az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon a gyalogosok száma ilyenkor megnövekedik, rájuk is különösen figyelni kell, az elkerülőn pedig a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, a Csatári torok körforgalmáról pedig már nem is beszélve. Rendőrökről egy helyről kaptunk bejelentést, Decs vonalában nagyjából kint az M6-oson ott vannak a rendőrök, hogy mit csinálnak, ez számunkra is kérdés. Ha ön viszont tud valami pontosabbat bárhonnan a környékről, akkor mindenképpen várjuk hívását a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk! Most pedig érkeztetek a dalok újra, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, kicsit lelazulunk, tekerhetünk egy kis hangot a rádióra az autóban, Ariana Grande slágerére. Üdvözlöm, én Vörös Levente vagyok, ez pedig a We Can Be Friends.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

I'm a Max, és a Million Dollar Baby pumpálta fel a BPM számot itt az Antréton, ahol a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei szólnak, és kicsit lassítunk is, nehogy kisodródjunk a végén. Kelly Clarkson lesz ebben segítségünkre. Ez már tőlem a Breakaway.

Shanks and Bigfoot és a Sweet Like Chocolate. Sweet Like Chocolate. 16:34-kor itt az Antriton. Csodás délután kívánok! Remélem már ön is kicsekkolt a munkából. Ha igen, akkor természetesen jó pihenést, ha pedig nem, akkor kitartást a következő időszakban. Nos, hát programokkal érkeztem ezúttal is, mert hogy a Mentál Higiénés Műhely szeptemberben is meghirdette díjmentesen látogatható állandó programjait a Babis Mihály Kulturális Központban. Ezek közé tartozik például az ingyenes Senior Gerinctorna, vagy éppenséggel az ingyenes Senior Örömtánc előbbi minden kedden 8:45-kor, illetve minden csütörtökön 9 és 10, valamint 10 és 11 óra között, utóbbi pedig minden kedden 10 órától lesz majd. Lélekedzés meditációval szeptember 16-án erre lehet készülni 17:30-kor a Kis Csatárteremben Benned Apor vezetésével, de lesz még a hónapban Lemangúria lélektánc, Mozdulj önmagadért címmel, szeptember 19-én szombaton 15 órától, valamint légzéstréning is Halász Gábor légzési tréner vezetésével szeptember 5-én szombaton, ez például már most a hétvégén 14:30-kor lesz, úgyhogy erre is be lehet nevezni. Ezek tehát díjmentesen látogatható programok, a pontos időpontokról és helyszínekről pedig a szexáragora.hu oldalon is tájékozódhat. Mi pedig megyünk tovább a TNT együttessel, akik nemrég itt is voltak ugye nálunk a Pünkösdi Fesztiválon, most pedig éneklik a Kicsi Gesztenyét pillanatokon belül.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Ki ne ismerné a TNT-t, mármint nem a robbanó szert, hanem az ezredfordulót meghatározó pop együttest. Dobrádi Ákos és Zuber Krisztián, azaz Inti 2001-ben adta ki Másképpen című lemezét, amin a következő dal is szerepel. Szólt velük a Kicsi Gesztenye, itt a 101-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: Az LGT klasszikusa, a miénk ez a cirkusz zárja. A 16 órát itt az Antriton, nem egész 3 perc múlva már a 17-nél járunk, ez pedig azt jelenti, hogy érkezhetnek a hírek, informálódunk egyet, végül pedig a makedvenceivel és a tegnap slágereivel egy újabb órát kezdünk meg, szám szerint ma már az 5-et, az utolsót. Will Smith meg a Men in Black, ők jönnek elsőként, maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier, csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogramm, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőműhöz érkező felajánlásokat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Kedvezőtlenek a szüreti kilátások. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővíz ellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MT-vel. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófa helyzet idején annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő, vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század Végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hozhatnak. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte csütörtöki elemzésében a GKI. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint, a magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. Szándékosan áramot vezetett a Zsolnai mauzóleum fémkapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment, az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr vette észre a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi törvényszék.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11 és 19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
5: Az utolsó kanyarra fordultunk, itt az Andréton, üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, 3 perce járunk 17 óra után. Szeptember 3-án csütörtökön már-már fél lábbal lehetünk a hétvégében is, de még azért ott nem tartunk, viszont Will Smithnél igen, ez a Man in Black.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

A Savage Garden és az I Want You szólt. 17 óra 17-kor itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Kezd lecsendesedni a város, remélem már a pihenés váltotta a munkát önnél is, és ennek részei lehetünk mi is a legnagyobb dalokkal. Mindjárt hozok egy érdekes pályázatot, elő viszont még a Nickelback dalol, ez a Rockstar.

A Fun Factory-val ünnepeltünk. Ez volt a Celebration, itt az Antritonom, a kedvencei, na meg a tegnap slágerei között. 17 óra 31-et ütött már az óránk. Én pedig, ahogy ígértem, egy pályázatot hozok, és egy gyermekrajz pályázatról van szó egészen pontosan. Így és Gyula Szakkollégium és a PTE Kultúra Tudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara közösen hirdette meg DNS Zoltán születésének 110. évfordulója alkalmából a DNS Világok című gyermekrajz pályázatot. A pályázat célja, hogy a gyermekek játékosan fedezzék fel a matematika, a természet, a képzelet és a környezetvédelem világát. A rajzokon keresztül éretlek elhetnek a DNS játékok mesés szereplői, különleges tájai és kalandjai. Több választható téma is van, ilyen például a vár és kaland, erdei világ, tenger, folyó, űrutazás, varázsvilág, vagy éppenséggel a hulladékból épített jövő. Utóbbi szerintem kifejezetten érdekes lehet. A pályaművekben megjelenhet a játékos gondolkodása, matematikai minták és utak, logikai kihívások, természet és környezetvédelem, valamint mesebeli szereplők és saját fantázia világok. Úgyhogy érdemes megrajzolni a kicsiknek, hogy hogyan jutnak el a hősök a várba, milyen titkok rejtőznek az erdőben, milyen kaland vár a papírhajókra, vagy éppenséggel, hogy hogyan lehet játékosan megóvni a bolygónkat. Hogy kik jelentkezhetnek, ez egy jó kérdés. A pályázatra óvodások és iskolások jelentkezését várják több korcsoportban is. Vannak itt kiscsoportos óvodások, középcsoportos óvodások, illetve 1-től 4 osztályig, 4. osztályig alsó tagozatos közös osztály munkával együtt. Ennek a részletei egyébként megtalálhatók a szervezők Facebook oldalán található eseményben is. A technika egyébként szabadon választott ceruzával, filctollal, festékkel, kollázzal, vegyes technikával, bármivel, A4-es vagy annál nagyobb méretben kell ezeket a pályázatokat elkészíteni. A legötletesebb alkotásokat pedig kiállításon mutatják majd be, és több kategóriában is díjazzák azokat. A kiválasztott rajzokból végül matricák, könyvjelzők és egyéb kreatív ajándéktárgyak is készülhetnek. Nagyon fontos, a beadási határidő szeptember 25-e, tehát már nincs sok hátra, a beadás helye pedig a Rákóczi utca 1-es szám alatt található titkárság, vagy éppenséggel Pécsen a Szántó Kovács János utcai 1/B alatt található titkársága a PTE KPVK-nak. Az eredményhirdetést majd október 5-én tartják a DNS 110 konferencia keretein belül, Szekszárdon, itt a Rákóczi utca 1-ben. Úgyhogy várják a színes, kreatív és játékos alkotásokat is, hogy együtt építsék fel a DNS világokat a gyermekekkel együtt. No, hát szerintem nem érdemes kihagyni, ha van a családban kisgyermek, unoka esetleg, akkor mindenképpen érdemes vele beszélni, és ha van a kedve rajzolni, szeret esetleg rajzolni, festeni, vagy bármit megalkotni, akkor érdemes azt papírra, vagy vászonra festeni, és átadni. No, hát én pedig átadom a dalokat, a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit Lady Gagával, meg Bruno Mars-szal az élen. Ez lesz a Die With A Smile című közösük azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
2: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
4: A Die With A Smile Bruno Mars és Lady Gaga jegyzi, aki közös alakításukért még Grammy-díjat is kaptak. Nem hiszem, hogy bárkinek be kellene őket mutatni, a pop élet meghatározó alakjai minden zenéjükkel és díjukkal együtt. Ők énekelnek most itt a 101-en.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Martin Solveig és Dragonet közöse a Hello zárja az utolsó közös óránkat itt az Antriton. Perceken belül már 18-at üt a mutató, ez pedig azt jelenti, hogy búcsúznom kell mára is. Holnap reggel a héten utoljára Dáviddal ébredezhet majd 6 órától, 7-kor jön Vali is, én pedig majd 13 órától csatlakozom be a délutánban. Addig is kívánok további jó szórakozást és szép estét a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Vörös Levente búcsúzik, köszönöm a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed. Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenék küszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező elhelyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb 1 évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Pénteken nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd CV-ben. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
8: Rádió Andrét!

0: Andrét.
1: Az élet az mag csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
7: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben, jelentette be az MTI-nek csütörtökön küldött közleményében a jegybank. Az átvilágítás során készült jelentés az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte, írták a közleményben. Kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szolgáltatók nevével és arculatával visszaélő étrendkiegészítőket kínáló weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csütörtöki közleményében. A megtévesztő felületeken gyakran kamu szakértői ajánlásokkal, hírességek fotóival és azonnali gyógyulást vagy gyors fogyást ígérő állításokkal próbálják vásárlásra ösztönözni a fogyasztókat. A hatóság hangsúlyozta, hogy az étrendkiegészítők élelmiszernek minősülnek, így a jogszabályok alapján nem tulajdonítható nekik betegséget megelőző vagy gyógyító hatás. Az NKFH azt tanácsolja a vásárlóknak, hogy rendelés előtt mindig ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, és győződjenek meg arról, hogy valóban a hivatalos intézményi felületen járnak-e. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Az idei balatoni főszezonban a Bahart kompjain a tavainál valamivel többen utaztak, míg a személyhajók utasforgalma az augusztus elejé tartós kánikula miatt 5%-kal elmaradt a korábbi évtől, derül ki a társaság csütörtöki közleményéből. A Szántód és Tihany között közlekedő komp leginkább az augusztusi hosszú hétvégén volt népszerű, és a szállított járművek száma 2, míg a kerékpároké 4%-kal nőtt a nyáron. Emellett a megújult családi jegyekből is 10%-kal többet értékesítettek a tavalyi adatokhoz képest. Soha nem mértek még ilyen meleg hónapot Magyarországon, derül ki a Hungaromet legfrissebb adataiból. A Facebookon közzétett számok szerint országos átlagban 24,9 Celsius fok volt az augusztusi középhőmérséklet, ami 3,7 fokkal haladta meg az éghajlati normált. Az 1991 és 2020 közötti időszak átlaga 21,2 fok volt. Ezzel országosan nem csak a legmelegebb augusztus, hanem a legmelegebb hónap is lett a 20. század kezdete óta, amikor elkezdték a méréseket.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Új formában vár téged a szekszárdi hádaüzletünk. Szeptember 4-e péntektől kilós hádaüzletként várunk Szekszárdon, a Széchenyi utca 1-7 szám alatt. Látogass el hozzánk és fedezd fel teljesen új őszi árukészletünket, és vásárolj állandó 5999 forint per kilogramm áron. Irány a háda!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
4: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
0: Ennyi volt a reklám! Miért hallgatna Budapesti Rádiót?
1: Ha van szekszárdi is, ez a Rádió Andrit.
0: A ma kedvencei és a tegnap

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotters, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszuretinapok.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. 1200 milliárdos segítség érkezhet a magyaroknak. Több mint 1000 óvodást támogat az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közzétett videóban. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-től a rokkantsági ellátás minimumát is havi 120 ezer forintra emelik. Új szerepet szán a kormány a Magyar Fejlesztési Banknak, a cél, hogy az MFB ne pusztán hitelt és finanszírozást biztosítson, hanem aktív partnerként segítse a fejlődő magyar vállalkozásokat. Kapitány István bejelentése szerint az intézmény 645 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló tőkeemelést kap, amelyet a kormány további magánforrások bevonásával jelentősen megkíván sokszorozni. A pénzből többek között kis- és középvállalkozásokat, innovatív cégeket, valamint bérlakás és kollégiumépítéseket finanszíroznának. A kormány szerint a programokkal összességében akár 1200 milliárd forintnyi finanszírozást is mozgósíthatnak a magyar gazdaságban. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásokat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON Hungária csoport, ami a korábbi évekhez képest kétszer annyi támogatást jelent. A csomagok tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül. Tisztálkodó eszközök, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák, ágynemű, pizsama, törölköző vannak benne. A segélyszervezet háttéranyaga szerint idén 1055 kisgyermek óvodai évindító támogatása valósul meg, ami településenként átlagosan egy teljes óvodai csoportot jelent. Június végére átlagosan mintegy 3%-kal 55.521 forintra csökkent a személyautó kötelező gépjármű felelősség biztosításának éves díja az egy évvel korábbi szintekhez képest, derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból. Ezzel párhuzamosan az autószervizelés és a karbantartás áremelkedése miatt a biztosítóknak közel 11%-kal többet kellett kifizetniük a kárigényekre. A jegybank szerint a következő időszakban a forint erősödése javíthat a helyzeten, mivel ez olcsóbbá teheti az importált alkatrészek beszerzését.
1: Rádió Andrét időjárás.
8: Pénteken nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Visszaállítják a kötelező tagságot az orvosi kamarában, szigorít a kormány a tűzifa programon. Ukrajna elismerte magyarok ezreinek elhurcolását a Kárpát-aljáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A szerdai kormányülésen döntöttek a Magyar Orvosi Kamara jogosultságainak helyreállításáról, valamint ismét kötelezővé teszik a praktizáló orvosok számára a tagságot a Magyar Orvosi Kamarában. A kamarai jogosultságot az előző kormány csökkentette, és az egészségügyi rendszert érintő döntésekkel kapcsolatos véleményezés jogától is elestek. Ezeket most helyreállítja a kormány, mondta a kormány szóvivő. A kötelező kamarai tagság visszaállítását Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már áprilisban belengedte. Szigorít a kormány a tűzifa programon. Még korábban döntöttek a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről, ami a szeptember 15-e után vásárolt tűzifára érvényesül. Köböl Anita kormány szóvívő azt mondta, a kereskedők hajlamosak az árelőnyt saját profitnak felfogni, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Úgy döntöttek, hogy az állami gazdaságokban kitermelt tűzifa árát az adott év januári árán rögzítik, ez a hengeres fára igaz. A szociális tűzifa programban a kemény fát 23.000 forint, a lágy fát 15.000 forint per köbméter nettó áron értékesítik. A rögzített ár csak a magánszemélyekre vonatkozik, a kormány évi 5 helyett már 10 milliárd forinttal támogatja a fával való fűtési költségeket. Az ukrán parlament 261 szavazattal elfogadta azt a nyilatkozatot, amely hivatalosan elismeri és elítéli a szovjet katonai közigazgatás által 1944 és 1946 között Kárpát-alján elkövetett bűnöket, írja az Ukrinform. A parlament bűncselekménynek minősítette a civil lakosság elleni tömeges megtorlásokat, deportálásokat és bírósági ítélet nélküli kivégzéseket. A nyilatkozat külön is elismeri a kárpát-aljai magyarok ellen elkövetett tömeges represszió, köztük a Málenkij robot néven ismert elhurcolásokat, valamint a térség német nemzetiségű lakosságának üldöztetését. A történteket a kommunista totalitárius rendszer bűncselekményeinek nyilvánították. Súlyosabb büntetést kért a debreceni felleviteli főügyészség arra a házaspárra, akik éheztettek és rabszolgaként dolgoztattak egy 34 éves Pilis Csévinőt. Amikor a pár rájött, hogy a kocsiba tett áldozatuk meghalt, akkor lehajtottak az autópályáról, majd a holttestet kitették egy aszódi társasház parkolójába. A nő holttestére arra járó gyerekek találtak rá. A nő halála agyzúzódás, éheztetés és kihűlés folytán következett be. A nyíregyházi törvényszék halált okozó testisértés büntet, valamint emberkereskedelem és kényszermunka büntetében találta bűnösnek a házaspárt. H. Béla 14 év fegyházat, míg a neje 10 év fegyházat kapott.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: jól vagyok.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik, közölte Magyar Péter. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt pánikkeltésből. A Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előrelátható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet, és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jóval a határidő előtt elkészült Paksi fenék küszöb hibátlanul ellátja a feladatát. A magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, ezért nem támogatta a héten a második és harmadik csatlakozási klaszter megnyitását, erősítette meg a kulturális diplomáciai értekezleten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Elmondása szerint Kijevvel a kapcsolatok elmozdulásához a júniusban kitárgyalt kisebbségi megállapodás végrehajtását várják el, amely az oktatási, kulturális és politikai képviseleti jogokat biztosítaná a kárpátaljai magyarság számára. Orbán Anita hozzátette, hogy a tárgyalások teljes lezárása után a magyar lakosság népszavazáson fog dönteni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a fejlődés ütemében elég nagy különbségek vannak, derül ki az Egyensúly Intézet 2026-os településindexéből. A fejlettségi rangsorban a fővárosi kerületek között a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre, ami nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is lett. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár végzett elsőként, ami erős ipari bázisának és kedvező helyezkedésének köszönhetően 2014 óta őrzi a pozícióját. A falvak rangsorának abszolút győztese Felcsút, aminek a felívelése 2014 óta tart, korábban csupán az 59. helyen állt. Az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább erősödik, az év végére nagyon erőssé válhat és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte csütörtökön a Meteorológiai Világszervezet. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tengerfelszíni hőmérsékletnek a passzátszelek gyengülésével összefüggő időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. Ez a Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.